A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gazda reggel kimegy az udvarra megetetni az állatait. Kiáll az udvar közepére, és hangosan azt mondja. Na mit adjak? Mit adjak? Mi lenne jó? A macska hízelegve oda dörgölőzik a lábához, és azt mondja. Máj, máj, máj. A kutyus hangosan csaholja. Csont, csont, csont, csont, csont, csont, csont, csont. És még egyet ásít. Hús. A kacsák a tócsa mellől hápogják. Hát, kása, kása. A galambok a ducból burukkolják. Kukorica, kukorica. A ló kinevet az istálóból. Erre, erre, erre, erre, erre, erre. A tehén hangosan bőgi. Máli, máli. A disznó türelmetlenül röfögi. Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara. Ennyi állatot kell megetetnie a jó gazdának.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szerpusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket, a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak krr, brr, valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! S Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Ajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy daromból. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt, Tóbiás így sóhajt. Jaj! Jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, jaj, egy expressz. Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vígan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Psst! Végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs. Csoda órám, most segíts! Nino, Nino! Szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr?
3: Egy kandúr.
2: Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ej, ej, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau, vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: nekem az.
1: A tiéd gyöngyvirág.
0: Az kell nekem az.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ág a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te, Gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
2: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, anyukám szokott nekem olvasni, de most én olvasok nektek, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Kovács Attila Zoltántól a Nevető Erdély kötetből a kút nevét. Kovács Attila Zoltán, a Nevető Erdély, a kút neve. Két magyar ember ásták a vizes gödröt. Arra járt egy szász. Megkérdezte a bácsiktól, hogy hát mit dolgoznak. Azt mondják, vizes gödröt ásunk. A német nem értette jól, megint megkérdezte. Mit dolgoznak? Vizes gödröt ásunk. Gút, gút, mondja a szász. Na hát, a kút, akkor hát legyen kút, mondja a magyar ember, s azóta nevezik a vizes gödröt kútnak.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
4: Sziasztok gyerekek, Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. Fogadjátok nagy szeretettel a Kakas és a Pipe című magyar népmesét. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Elment a gazdájuk, nem volt mit enni nekik, megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe,
5: menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfullok.
4: Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfull a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút. Míg nem hozol nekem koszorút a szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút? Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét? Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
6: Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről.
4: Elment a kakaska a réthez.
5: Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek. Tehénát, tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút. Koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
7: Addig nem adok szénát, mondja a rét. Ameddig a boltba nem mégy kaszáért.
4: Elment a kakaska a boltba.
5: Bolt, adjál kaszát. Kaszát viszem a rétnek, rétát szénát, szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
7: Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozza a pénzt.
5: Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, menj gyorsan a szemétdombra kaparászni. Ott lát egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz. Akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsó tátogott nagy foldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott pipe, még ma is boldogan éldegél.
1: Csukás Mese Rádió.
8: Találós kérdés.
9: Sziasztok gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze. De néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: súgy, hát a pulyka,
1: edd meg Gyurka!
2: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csircsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csircsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatét csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falu kovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit.

együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, és elaludt.

0: Szervusztok! Busavárkuti Melinda vagyok, Mogyoródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel! A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az Óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Hold bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték, tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. Hét nap, hét éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül, a zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az Óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, kettőt megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Járj szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vinálman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmásza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portékak között volt egy sapka is. Éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül, nem tudom, mi várna ránk odakint. Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott. Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot? Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, galagonya! A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt. Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez. Örömükben táncra perdültek, és csak kacagtak, de olyan hangosan, hogy azt még a kurtafarkú malac is meghallotta.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltak éppen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anyaölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűző napon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen araszol. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést.
0: Milyen jó, hogy ilyen meleg van.
1: A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarod nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kis gazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászza a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétom, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz te mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.

0: Jó.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Habcimanó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habcimanó? Pirinyó kicsi emberke a Habcimanó. Kajlalábú, ráncos képű, vörösorrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habcimanó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habcimanó? A Habcimanó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habcimanó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen hapcsi! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habcimanó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habcimanó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, ez valószínűleg ezt senki se tudta.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnepideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
2: Nézzétek!
1: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
3: Ez a természet ajándéka,
1: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
3: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
1: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! A következő mesét Morvai Noémi olvassa nektek. Göbölyös Attila, a csillagok titkos tánca.
2: Egy nyári estén, amikor a nap utolsó sugarai még csak sejteket ölelgettek a horizonton, az erdő lakói különös izgalommal gyűltek össze a nagy tölgyfa alatt. Az éjszaka szépen borongós volt, a levegőben friss fű illata keveredett a virágok nektárával, és az állatok mindegy titkos eseményről pletykáltak. Az öreg bagoly, aki minden tudás birtokosa volt, mesélte, hogy a csillagok nem csak fénysugarakkal ékesítik az eget, hanem titokban táncolni is tudnak.
3: De hát, ezt senki sem látta még,
2: szólt közbe a fiatal mókus, huncut mosollyal az arcán.
3: Hogyan táncolhatnának a csillagok, ha sosem jönnek le hozzánk?
4: De hidd el, barátom,
2: felelte az öreg bagoly, miközben nagy szemeit komolyan meresztette.
4: A csillagok minden évben egyszer, a legszebb éjszakán elhagyják az eget, hogy táncot lejtsenek a fák között. Csak az éjszaka varázsa hozza el számunkra ezt a csodát.
2: A többiek izgatottan zsongtak, elhatározták, hogy megpróbálják meglesni a csillagok titkos táncát. Az éjjel, amikor a holdfénye ezüstös csillogással borította be a tájat, az állatok mind együtt várták, hogy a csillagok megjelenjenek.
3: Nincs más hátra, mint elbújni és figyelni,
2: javasolta a nyuszi, és mindenki egy nagy bokor mögé bújt. A levelek susogtak, és a szívük egyre hevesebben vert. Hosszú percek teltek el, és az állatok szinte már feladták a reményt, amikor hirtelen a csillagok fényei elkezdtek lazán egymásra lépkedni. Az égen apró fénycsóvák jelentek meg, szikrázva szálltak alá, és lágyan cirkáltak a fák között.
3: Nézzétek!
2: Kiáltott fel a nyuszi, és mindenki bámulva figyelte, ahogy a csillagok táncolni kezdenek a levegőben. Kézen fogva forogtak, és éteri dallamok kísérték a fényeiket.
3: Tényleg táncolnak,
2: suttogta a mókus, aki már a bokor mögött is ugrálni kezdett a boldogságtól.
3: Ez gyönyörű!
2: A tánc egyre inkább magával ragadta az állatokat, és hamarosan a bátorságuk is előbújt. A nyuszi, a mókus, a szarvas és a foxi elhagyták rejtek helyüket, és felkerekedtek, hogy csatlakozzanak a csillagokhoz. Ekkor a csillagok fényei körülöttük kezdtek táncolni, és úgy érezték, mintha ők is a tánc részei lennének.
4: Hát nem csodás, mondta a kutya, aki épp egy csillagfénnyel teli kör közepén pörgött.
5: Ki gondolta volna, hogy a csillagok ilyen vidámak?
2: A tánc hosszan tartott, és az állatok teljes szívükkel élvezték ezt a különleges pillanatot. De ahogy az éjszaka kezdett megszűnni, a csillagok is egyre inkább eltávolodtak. A fényeik lassan elszálltak, és már csak az éjjeli csend maradt. Az állatok elfáradva, de boldogan ültek le a fűbe.
3: Megtörtént, igaz?
2: Kérdezte a nyuszi, mosolytól ragyogó arccal.
3: Tényleg táncoltak velünk a csillagok?
4: Igen, bólintott az öreg bagoly. Emlékezzetek! Minden csodának megvan a maga ideje. Az éjszaka csodája most eltávozott, de az emlékek örökké veletek maradnak.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni fogunk, az egész házát.

0: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót, most együtt, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűn család. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak? Gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéjére esett, és kiukadt.
3: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
2: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
3: Entschuldigung.
2: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
3: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
2: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét. Ich bin Tóni? Nézett furcsán.
3: Igen, ő itt ich bin Tóni, mutatott Ferdi Tónira. Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszom velünk, és tessék!
2: Mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
3: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
2: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kissünhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám! Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet.
4: Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
3: Ich bin Tóni,
2: válaszolt elcsukló hangon a süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kissün. Gyermekéhez fordult.
3: Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
2: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
3: Nyuszi mama elmosolyodott. Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyken ti. Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia. Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
2: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
3: Nem is az a neve, hogy Ich bin Tóni?
4: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni.
3: Ők így mutatkoznak be. Ich bin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már? Na gyertek ide mindnyájan, és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
4: Ich bin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis sün felé.
2: Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
3: Ich bin Ferdi.
5: Ich bin Brumcsi.
6: Ich bin Breki.
7: Ich bin Röfi.
2: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani.
4: Danke schön.
2: Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát mese erdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye Delfin Daninál nyaralt.
1: Amire hazaértem a nyaralásból, Manyika néni kifestette a kamrát. Ezt már szeretem. Na, szóval a tengerparton voltam Delfin Daninál. Ő egy igazi mókamester, és nagyon kedves családja van. Nem ütik bele a palackorrukat a másik dolgába. Ha jól tudom, egyetlen delfin sem jár egyetemre,

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
4: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kert csodáit. Bech Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A következő részünk címe pedig Delfinek a láthatáron. Ideje visszasétálnunk a kikötőbe, 10 perc múlva indul a hajónk, szólt az apukájuk, aki épp fahéjnak öntött egy tálkába friss vizet. A kutyus farok csóválással fejezte ki háláját a szomjoltóért. Épp hogy beszálltak, már indult is a hajó az olasz partok felé. A kikötő lassan a homályba veszett, és a nyílt tenger közepén találták magukat. Fahéj először félt a hajón, de a lányok az ölükbe vették, és pár perc alatt sikerült megnyugtatni.
5: Éhes vagyok, mondta Rozi néhány perccel az indulás után.
4: De hát nem régettél egy hatalmas adag fagylaltot, mondta nevetve az anyukája, és előhúzott egy műanyag dobozt, amely tele volt kakukkfüves Krisztinivel.
5: De jó, ezeket imádom!
4: Örült meg Rozi, és rögtön ki is vett annyi rodat a dobozból, amennyi a kezébe fért.
5: Így már sokkal jobb,
4: mondta elégedetten, majd Ella mellé ült, aki épp a nagypapájától kapott távcsővel kémlelte a tengert.
5: Na, látsz valami izgalmasat? Kérdezte tőle. Néha egyet sirályt, és már láttam egy vitorlást, csak úgy szelte a vizet. Megkaphatom a távcsövet?
4: Kérdezte Rozi a nővérét.
5: Dehogy, még a végén összetöröd, tiltakozott Ella.
4: De Rozi nem hagyta magát, addig kérlelte, míg végül Ella beadta a derekát és a kezébe nyomta a távcsövet.
5: Tessék, de nagyon vigyázz rá, mondta szigorúan, majd megfogta fahéj pórázát és sétált vele egy kört a tágas fedélzeten. Ella, Ella,
4: kiabálta utána Rozi.
5: Gyere gyorsan, delfinek!
4: Ella odaszaladt, kikapta Rozi kezéből a messzelátót, és kémlelni kezdte a tengert

0: amerre Rozi mutatott. Beletelt néhány másodpercbe, mire ő is felfedezte az ugrándozó delfin csapatot. Legalább 30-an voltak, és egyre közelebb jöttek a hajóhoz. Az összes utas őket nézte, előkapták a telefonjukat vagy a fényképezőgépüket, és próbálták lencse végre kapni a tenger legkedvesebb emlőseit.
1: Hát ez valami fantasztikus volt!
0: Huppant le Rozi fél óra múlva a székére, mikor a delfinek irányt váltottak és tova tűntek. Még mindenki az élmény hatása alatt volt. A pár perce készített fényképeket nézegették. Ellának is sikerült egy-két szuper képet lőnie a delfinekről. Az egyik fotót el is küldte mindkét nagymamájának üzenetben.
2: Halihú!
3: Jó reggelt, hétalvó!
2: Hasatokra süt a nap!
4: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Elment Péter tököt venni. Elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sültök? Ennyi s ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel. Étlen maradt szegény Péter.
4: Csukásmese rádió.

0: Üssed-üssed, botocskám. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó 8 nappal lát éve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vélember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, asztalkám! Meglásd, 1-2-re olyan lakomot árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönt az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csuda terítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába, az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyeret?
0: Hogy ne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, báránykám. És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
0: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az ősz öreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom, mondta a ravasz kocsmárosné.
0: A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a kocsmárosék elcsenték tőle a bárányt, és helyette ott hagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal, nem is sejtett semmit a cseréből.
1: Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány!
0: Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének.
1: Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett.
0: Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember.
1: Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon.
0: És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öreg ember.
2: Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte.
1: Úgy, ahogy mondja, felelte.
2: Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám!
0: Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak mindent. És akkor a favágó segítségül hívta a botocskáját. Üssed, üssed, botocskám, mondta. A bot pedig előugrott a zsákjából, és addig ütötte a két tolvajt, amíg érte.
1: Könyörgöm, hagyd abba! Visszaadunk mindent!
0: Zokogott az asszony, a favágónak pedig a jó szíve megesett rajtuk. Eltette a botját, és miután visszakapta a terítőt és a bárányt, boldogan elindult hazafelé. Mikor aztán végre megérkezett a falujába, olyan dínom-dánamot csaptak a terítővel és a bárányjal, hogy még évek múlva is emlegették a környéken.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna! Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt már a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte peckesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
2: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
1: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Wow, wow. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
2: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
1: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
2: Nem tudom megmutatni,
1: brummogott a kuvasz.
2: Sajnálom.
1: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, s peckesen megállt.
2: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
1: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. Kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. Bú! Bú! A boci mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nem jó, te Kelekútya. Nem vagy te boci. Nem áll jól neked a bőgés.
1: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
2: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
1: És szélesen elmosolyodott. A Kelekútya kiskakas nem sértődött meg. Tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek.
3: Uj, uj! Röf, röf, röf, röf!
1: A Kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is.
3: Uj, uj, röf, röf, röf.
1: A malacok mérgesen nézték a röfögő kis kakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
3: Csúfol! Utánoz és csúfol!
1: Mutogattak a kelekkutya kis kakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
2: Miért csúfolodsz?
1: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kis kakas megszeppenve mondta.
3: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
1: A cucamama elmosolyodott.
2: Ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
3: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekkutya kis kakas.
2: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
1: A kelekkutya kis kakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
2: Gá-gá-gá.
1: A kelekkutya kis kakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is.
3: Gá-gá-gá, gá-gá-gá, gá-gá-gá.
1: A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kis kakast.
2: Gá! Ej! Hát téged meg mi lett? Félre nyeltél?
3: Beszélni tanulok, motyogta a kelekkutya kis kakas. Mutasd meg, hogyan kell.
2: Sajnálom,
1: ingatta a fejét a liba.
2: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak gágogni tudunk.
1: A kelekkutya kis kakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfenceztek, és vidáman makogtak.
2: Sárga répa, bekaplak!
1: A kelekkutya kis kakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, sárga répa, bekaplak! A nyulak körbeállták a kelekkutya kis kakast, és a hasukat fogva nevettek.
3: Egy makogó kis kakas!
1: Kelekkutya kiskakas mérgesen kiáltott.
3: Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam!
1: Az egyik nyúl abbahagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
3: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makodni tudunk.
1: A kelekkutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan továbbment.
2: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
3: Valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
1: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kis kakast.
2: Egy kis kakas. Torka, tolla, tarajas.
1: Majd szelíden felmekegett. Kelekkutya kis kakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
3: Meg.
1: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
2: Nem jó. Csak a kecskék mekednek, és te nem vagy kecske, te kis kakas vagy.
1: A kelekkutya kis kakas bánatosan lógatta a taraját.
3: Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam.
1: A kecske meleg hangon válaszolt.
2: Nem tudom megmutatni, én csak mekedni tudok, sajnálom.
1: A kelekkutya kis kakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kis kacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekkutya kis kakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kis kacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekkutya kis kakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott.
3: Háp, háp, háp.
1: A sárga pelyhes kis kacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekkutya kis kakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
3: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz?
1: És lespriccelte a kelekkutya kiskakast. A kelekkutya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
2: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
1: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
3: Psz, hé!
1: A kelekkutya kiskakas megállt,
3: körülnézett, hogy kipisseg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret. Te pissegtél? Kérdezte a kelek kutya kiskakas. Én hát, mondta az egér. És miért pissegtél? Érdeklődött a kelek kutya kiskakas. Azért pissegtem, hogy állj meg. Megálltam, mondta a kelek kutya kiskakas. Látom, pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél? A kelek kutya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret. Erre, meg arra. Miért kérdezed? Az egér roppant komoly képet vágott. Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár, és ez itt egy híres egériskola. Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekúgy a kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett. Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egérverset. Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset. Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba pandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált. Szép volt, dicsérte meg a kelek kutya kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni. No, semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin, cin, cin, cin, cin, cin, cin. Na, most te! A kelek kutya kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott. Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér. Köszönöm, hálálkodott a kelek kutya kiskakas, és cincogva ment tovább. Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomába. A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
2: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
3: A kelekúgya kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
2: Persze, hogy nem jól csinálod.
3: Kelek kutya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
2: Nyáu, nyáu, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
3: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
3: A kelek úgy a kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott.
2: Nyihahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
3: ha-ha-ha, niha. Alul nagyot nevetett.
2: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
3: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekutya kis kakas. A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
2: Nem, nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
3: A kelekutya kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelekutya kis kakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt. Krú! Krú! A galambok a fejüket rázták.
2: Krú, nem jó! Krú, nem jó! Te nem vagy galamb?
3: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekutya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után. A csengő egy bárány nyakába volt kötve. A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
2: Be, be,
3: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekkutya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettő cérna vékony lábán, és bégetett. A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra. Te bégettél? Kérdezte. A kelekkutya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekkutya kiskakast. Neked nincs. De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess. A kelekkutya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta. Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja. A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
2: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
3: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekkutya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején. Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan. Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekkutya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekkutya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt. Ennyi, hát nem így kell. A kelekkutya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
2: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
3: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj! Na, rajta! Próbáld meg! A kelekkutya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt. Kukorikú! Kukorikú! Zengett a kukorékolás, a nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
2: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták.
3: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
2: Fölébresztettem a napot. Én egyedül, én a kiskakas.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

tiszta. Uccu neki, fuss oda, most fogod meg, vagy soha. Uccu neki, fuss oda, most fogod meg, vagy soha. Uccu neki, fuss oda,

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Sziasztok, most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Répa káposzta kedvence, reggel este azt enne. Erdőn mezőn futva él, a vadásztól igen fél, ki tudja nevét, mondja meg.
2: Ez a nyúl!
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval, ma is!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tökö vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg, nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úri tökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.

És hát hatalmas meglepetése, a második verszakot egy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdükre ütünk egy nagyot, úgy, ide hallottam mekkorát bukfontot, hát pedig velemeljük a kezünket elé!

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe úgy,

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az messze rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort var.

0: napban.
1: Műsorajánló következik.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
8: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
9: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
10: Ez a Csukás Mese Rádió!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottatok. Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek verset mondani. Nemes Nagy Ágnes égi fagylalt. Ég, ég, fényes ég, óriási nyári kék. Most egy felhő felszalad, csupa jég és csupa hab, mintha látnál óriási tejszín fagylalt tornyokat. Nem sokáig bírja nyáron, úszni kezd az égi tálon. Olvad, olvad, szétcsepeg, itt az ápor. Csepre, csepp.
12: Figyeljetek, kezdődik a mese.
13: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjukárogott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű püskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjutollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Noa királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.

képzeljétek, a kezünkkel egy pókocskát fogunk formázni. Itt a 4 lába, 8 lába összesen összerakjuk. És mutassátok csak azokat a pókocskákat, hadd lássam mindenhol, ott is. Nagyon jó, figyelj! Barna torony ablakából láthatod a pókot. Hadd lássam azokat a pókokat.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta. A két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni, Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrude elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrude-ot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a kétlábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rákcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rákcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy más milyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrude nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrude, hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért oda mentem hozzá, és elkezdtem neki pusikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled, te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a két lábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a két lábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó két lábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
0: Csukásmese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
3: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a 2. helyezést értem el. És most én mesélek nektek Richter Enikő, Erdőfestő Kismanuk című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek, és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolyt csaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat. Egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózi az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manók ottlétét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
6: Musmus, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak-kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
5: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant.
6: Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
7: Lehet köztük tavaszi anyu, vagy kertészkedő öregapó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek, ismernek ők mindenféle ünnepet, kavicsokra zöld, piros, őszi színeket, és karácsonyi boldogságot festenek.
5: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy huhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
8: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
7: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
8: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelítsd meg. Vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
5: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotó manó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye.
1: apró szája mosolyogva húzódik már fél áramra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva az ágyában.
4: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogódkodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: Még.
1: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamára szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregettem, a fogamat elhullattam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na hát, sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Kutyavetje megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye unja a bundáját.
1: Ugye bár én emlős állat vagyok, ezért szőr borítja a testemet. De őszintén szólva kicsit unom már a saját bundámat, lecserélném valami másra. Például olyanra, mint Halipali pikkelyei. Olyan szépen csillognak. Lehet, hogy valami különleges sampont használ? Jaj, dehogy! Az a baj, hogy a pikkelyek csak a vízben szépek. A levegőn kiszáradnak és eltöredeznek, úgyhogy ez bukta. Na nem baj, nem csak Halipalinak vannak pikkelyei. Kígyók hírának is. Ő például csomószor lecseréli a ruciát élete során. Azt mondja, olyankor vedlik. Mert hogy a teste nő, de a rucia nem. Én is akkora divat diktátor akarok lenni, mint ő. Vagy legyen inkább tollam. Mindig is szerettem a színpompát, ezért kicsit irigy vagyok Papagáj Pepére. Velem órákig foglalkoznak a sminkesek, ő meg csak megérkezik, és már is jól néz ki. Ráadásul repülni is tud, ezért nem kell undi szennybis csatornákban mászkálnia, mint ahogy nekem. Kittin van. Ja, Kitty egy bogár, a Kittin pedig egy polimer láncmolekula, de ezt én sem értem, úgyhogy hagyjuk. Szóval Kitty testét Kittin borítja, és tök elégedett vele. Na szerintetek melyik kültakarót válasszam?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők...

0: Sugármese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Sugármese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Sugármese Rádió.
3: Sugármese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok, most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is. Mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza másfél lépés. A szélessége egy fél lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kisfugom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani.
5: No, gyerünk már a kertbe!
4: Vagy így.
5: Sétáljunk egyet a mezőn.
4: Vagy éppen így.
5: Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni.
4: Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi 2-3 emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki.
5: Hát a mesének soha nincsen vakációja.
4: Honnan jut ez eszedbe?
5: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese soha se szűnik meg.
4: Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta.
5: Hát hogy lehet ez?
4: Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehellete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
6: súgás után felelek.
4: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán 3 kicsi tündér. Sem apjú,

0: sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, és úgy rendbeszedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőke hajú, mély a kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallotta dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkaláb kelyhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a tündér király asszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek. Nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget, az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is, lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha. A játék szüneteljen olykor-olykor. De a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Éduskám, figyelsz?
1: Nagyon, nagyon!
0: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
2: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: egy nap a nyaraláson, amikor elered az eső. Ilyenkor a szálláson maradunk és bekuckózunk, és még mit csinálunk? Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál.
1: Hi-ya!

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is hozza.

0: Mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű aranyó.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkantarikó. Most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró, mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel, most mondjátok velem. Korán reggel, és menjünk a végére. Ritkán rikkant arigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant arigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel, ritkán rikkant arigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

csodát. Nem azt mondja kitkot, vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott, ez pedig a...

0: hogy nem fértek be a dalba.
1: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
3: Boros út!

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A megtekeredett kígyó. Történt egyszer, nem is olyan rég, egy verőfényes reggelen a zebra csikó maga köré gyűjtötte a barátait, a kis orrszarvút, a zsiráfot, a majomikreket és a kis elefántot. Azt mondta nekik. Nézzétek, milyen szép idő van! Tegnap nagyon sokat esett az eső, most biztos találunk majd a bozótban sok-sok finom gyümölcsöt. Menjünk és szedjünk, amennyit bírunk, lepjük meg a családot. A jó barátok megörültek az ötletnek, mert már nagyon unták, hogy folyton a tűző napon rohangálnak, a patakparton fürdenek és az árnyékban pihennek. Szerettek volna csinálni valami jót. Szedték is a tappancsaikat, patáikat, lábaikat, kinek mie volt. És a zebra csikó vezetésével elindultak a nagy bozótos felé. Egyedül a kis elefánt aggódott. Nekem mindig azt mondták, hogy oda nem szabad menni, mert ott lakik a mérges kígyó. A többiek persze csitították, hogy nem kell félnie, nincs ott semmilyen mérges kígyó, csak rengeteg finom és szaftos gyümölcs. Így a kis elefánt is megnyugodott, és vidáman csörtetett tovább a barátaival. Amikor odaértek, látták, hogy a zebra csikónak igaza volt. Minden bokor csak úgy roskadozott a piros és sárga gyümölcsöktől, de annyi volt, hogy a fele le is potyogott a földre. Ma jól lakunk! Kiáltották. A zsiráf és a majmocskák a fenti ágakról szedegettek, a kis elefánt ügyesen kapkodta fel a földről a gyümölcsöket, az orrszarvú pedig meglökdöste a bokrokat a szarvával, hogy a lepotyogó gyümölcsöket a zebra is elérje. Olyan jól érezték magukat, és olyan finomakat ettek, hogy nem is vették észre, milyen gyorsan elszaladt a nap. Amikor kicsit hűvösebb lett, azt mondta a zebra csikó. Ettünk, mulattunk, menjünk haza. A csapat gyorsan elkezdte összeszedni a maradék gyümölcsöket, hogy haza is jusson belőle, amikor a kis elefánt egyszer csak nagyot kiáltott.
1: Segítség! Kígyó!
0: Erre a többiek is gyorsan odaszaladtak, és mit látnak? Az egyik bokor kellős közepén ott anyázott egy hatalmas kígyó, aki halkan sziszegve ingatta a fejét.
2: De félelmetes! Ijedeztek. De vajon mit sziszeghet?
0: Az egyik kismajom összeszedte a bátorságát, amikor látta, hogy a kígyó nem mozdul, és közel hajolt hozzá.
3: Mit sziszegsz?
0: Kérdezte tőle. A kígyó lassan felemelte a fejét, és azt mondta.
3: Segítsetek!
0: A barátok nagyon meglepődtek, hogy a nagy kígyó segítséget kér tőlük, és megkérdezték.
3: Mi történt veled, kígyó? Hogy jutottál bajba? Megláttam a szép gyümölcsöket, és nem tudtam nekik ellenállni.
0: Válaszolt halkan a kígyó.
3: De te nem mérges kígyó vagy?
0: Kérdezte a kis elefánt, akit nagyon érdekelt a kígyó, hiszen szakasztott úgy nézett ki, mint a saját ormánya, csak nem szürke, hanem zöld.
3: De hogy vagyok?
0: Mondta a kígyó.
3: Csak sokan nem szeretnek, és ilyeneket terjesztenek rólam. Szóval megláttam a gyümölcsöket, és csak csúsztam és ettem, és mire végeztem, észrevettem, hogy csomót kötöttem magamra.
0: A barátok nekiálltak tanakodni, hogyan segíthetnének a kígyón, aki ott búslakodott a bokor közepén egy ágra csavarodva. A két kis majom hirtelen felugrott.
4: Majd mi?
0: Azzal gyorsan be is másztak a bokorba. Ügyes kezeikkel óvatosan kicsomózták a kígyót, aki szép lassan ki tudott mászni a bokorból, és csillogó zöld szalagként csusszant a földre.
3: Nagyon köszönöm nektek,
0: hálálkodott.
3: De annyira elfáradtam,
0: folytatta a kígyó,
3: hogy alig bírok mozdulni. lassan besötétedik, és nem fogok elérni az odúmig, és a szüleim nagyon le fognak szidni. Nem tudtok segíteni.
0: A kisállatok megint tanakodni kezdtek, mit évők legyenek, mert nekik is sietni kellett volna haza. Majd azt mondta a zsiráf. Segítsünk neki! Azzal lehajolt, hogy a kígyó finoman rá tudjon tekeredni a nyakára. És most mondd, hogy merre! A barátok haza siettek a kígyóval, aki nem győzött hálálkodni nekik, és megígértette velük, hogy hamarosan meglátogatják. Az állatok igent mondtak, majd szedték a lábukat ők is, hogy időben hazaérjenek. Útközben felpakoltak még egy csomó gyümölcsöt és finomságot, mert gondoltak a szüleikre is, és siettek, hogy még vacsora előtt hazaérjenek. Otthon aztán volt nagy öröm és meglepetés, amikor a zebracsikó elmesélte a szüleinek, hogy mi történt. Nagyon büszkék voltak rá, hogy ilyen sok gyümölcsöt hozott. A kis elefántot is megdicsérték a szülei, hogy legyőzte a félelmét. A zsiráfot pedig azért, hogy ilyen jó szívű volt, és segített a kígyónak hazamenni. A kis majmoknak is nagyon örült a majompapa és a majommama, hogy milyen ügyesen ki tudták csomózni a bajba jutott kígyót, úgyhogy nagy volt a boldogság a szavannán. Mindenki elégedetten, jól lakottan és fáradtan hajtotta álomra a fejét, és elalvás előtt azon gondolkodtak, hogy legközelebb vajon milyen kaland várja majd őket.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ők Okmokfok. Csukás Mese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek? Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárány, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagy jány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagy jány, nagy jány hátán pálca végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén a pap, pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszáron paripa farán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elgyűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Hinta palinta, repülök a magasba, lábam nyújtom előre, lebegek a felhőbe, hátrahajtom magamat, alattam a föld szalad. Hinta palinta, szállj velem a magasba.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Temetjük a rózsafákat. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Tegnap reggel alig nyitom ki az ablakot, odaesik a párkányra egy levél. Ejnye, ki küldte, ki hozta ezt a levelet? Nekem ilyen kora reggeli időben. Oda megyek, fölveszem. Látom, hogy egy száraz hársfa levél ez az én levelem. Szélpostás hozta, télapó küldte. Ezt már csak elolvassuk, ha tudjuk. Nem kell ahhoz pápa szem látni azt úgy is, hogy megcsipte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porzóval volna behintve. Jövök már egész hadammal együtt, ezt írja télapó a száraz levélen. Előttem a hideg szél, a kemény fagy, velem az uzmara, sarkamban az ordító förgeteg. Mentsd meg előlünk, amit féltesz, takard el, ami drága. Nagyon emberséges ellenség vagy te, télapó. Köszönjük is alásan a barátságodat, ám bár hasznát nemigen vehetjük neki, magunk fajta szegény embernek hátán háza, kebelén kenyere. Nincs nekünk egyebünk a kerek világon, egy-két rózsafánál. Az ám a rózsafák. Azok teszik szépé a mi életünket. Rózsák lágy szirma simogatja el homlokunkról a kenyérkereső gondot. Rózsák árnyékában tanulunk nótát a fülemilétől. Rózsánál egyebet nem tudunk

0: adni azoknak, akiket szeretünk. Még panika is elpityeredik, amikor elújságolom néki, mit írt télapó a száraz levélre. Apukám, én sírok. Már miért tennéd azt, édes madaram? Hát mit csináljak egyebet, ha az a gonosz tél mind elpusztítja a rózsafáinkat? Na hát, azért se pusztítja. Fogom a kertész ollót, veszem az ásót, kapom a kapát, gyerünk, panka, a kertbe. Mit csinálunk ott, apukám? Rózsafákat temetünk, pannikám. Szelíd bókolással fogadnak bennünket a rózsafák, mintha csak tudnák, mi járatban vagyunk. Nagyon megtépázta már szegényeket az ősz. Levél nélkül maradt ágaikat csupa koldúskák gyanánt nyújtogatják elibénk. Segítsetek már rajtunk, édes gazdáink! Nincs már nékünk keresni valónk ebben a szomorú világban. Nincs már dalos madár, nincs már enyhe szellő. Megdermed a harmat, nem tud éleszteni. Sáppadt a napsugár, nem tud melengetni. Cudar télidőnek haragja közelget. Rejtsetek előle, mentsetek meg tőle. Azt akarjuk mi is, szegény rózsafáink. Azért nyesem le rólatok ezt a sok mihasznahajtást, amely úgyse hozna már virágot. Azért ásom ezeket a gödröket, még ki is párnázom jó puha homokkal, hogy jobb fekvése legyen bennük letarolt fejeteknek. Azért hajlítom meg gyönge derekatokat, gyöngéd vigyázattal, hogy meg ne pattanjon, gondos szeretettel, hogy nektek ne fájjon. Rendre sorra járjuk a rózsabokrokat, valamennyit megollózzuk, valamennyit meghajlítjuk, mindnyájának koronáját föld alá bújtatjuk. Jöhet már a télapó gonosz hadserege, nincs már ág, amit letörjön, rügy, amit megdermesszen, bimbó, amit lepergessen. Legutolsó ágán a legutolsó rózsafának megtaláljuk a legutolsó rózsát. Fáradtan ingleng, bágyadtan mosolyog, s ahogy hozzáérünk, egyszerre szétomlik. Illata még egyszer betölti az egész kertet. Szirmai táncra kapja a forgó szél, s viszi, viszi szét a világba, ahány annyi felé. Vidd szél, vidd a rózsák gyászjelentését. Vidd el mindenkinek, aki szereti a rózsát. Nini, ahol ványszorog a tarka szárnyú folyosó pille. Szállan a szegény, de csak lebeg. Előcsalta a haldokló rózsa illata. Azt gondolja a bohó, megint kitavaszodott már. Ered csak vissza a jámbor pille a tornác sötét zúgába. Tedd el magad télire. Isten hozzád volt az az illat, nem Isten hozott. Nem ébrednek a rózsák, inkább most mennek aludni. Aludjatok, álmodjatok, kertünk rózsafái. Mentül jobban üvöltözik síratok fölött a tél. Aludjatok annál jobban, álmodjatok annál szebbet. Álmodjatok a föltámadásról, álmodjatok a pannika csengő kacagásáról. Álmodjatok üde lombot ifjú ágon, üde lomb közt ringó bimbót, s ha majd föltámadást hirdet a pannika csengő kacagása, hozzátok el nekünk az ifjú ágat, az üde lombot, a ringó bimbót.
1: A Temetjük a rózsafákat című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A kenguru.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tartsatok velünk délelőtt is! Csukásmese Rádió.
1: Csukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet.
3: No hát, milyen csodaszép mesekönyv,
2: ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Beszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Páncélos, de nem lovag, lélegzéskor bólogat. Amikor megy, igen lassú, de a vízben gyorsan úszó. Nevét mondd meg. A teknős.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta. Mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, s nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle emberízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok, apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt s aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az, apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyt a Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak: nyisd ki a szemedet, Palkó fiam, nézd körül, mit látsz. Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megtesztlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak: hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki: hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotámban szembe azt a nagy erdőt ma éjjel mindegy szálig vág ki, hord be az udvarra, reggelre rakt kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja: felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tud-e elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett, sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, és rittyents 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szerte szebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3 nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az istennyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelől a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi: mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy három itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, s mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a töblőcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, s azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsolt szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy hat itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s ki mennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután két sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked nem ulas. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgysem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlöcbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondál kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a két sári kancacsikó a két testvérem, és a szürke én magam leszek? amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd. Ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a két szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a részkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszalt. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide betették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy s mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, s a szájából 14 rövnyire szakad a láng. No, ha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárány fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, s az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátra szólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek. ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egyesztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Monddál, sas, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, ő neki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, s a kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, Egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, még haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek.
2: Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak.
1: Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást.
2: A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett.
1: A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban.
2: Bubu, hogy jön majd ki a hasadból?
1: Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat.
2: A Bubu lány, mivel fogunk játszani?
1: Töprengett hangosan Döme.
2: Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek.
1: Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa.
2: Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány,
1: határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez oda könyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon. És bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mentovics Éva. Köszönet a tanítóinknak. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Tárt kapukkal várt a suli, s úgy emlékszem, meg lehet, érkezésünk örömére néhány aprót csengetett. Tudjuk, ez a tudás vára. S mi vagyunk a hercegek, meg a herceg kisasszonyok, ám a dolgunk rengeteg. Napról napra ide járunk, izgatottan érkezünk. Ha tudnátok, mennyi tudást cipel mindig két kezünk. Ám de vannak jó tündérek, akik várnak, így szokás. Tanítónak hívja őket, tudod, minden iskolás. Ők tömik a kobakunkat, van itt tudás, temérdek, és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet. Osztunk, szorzunk, s pihenésképp olvasunk egy szép mesét. A környezet és a matek pedig jól megy réges-rég. Tanítóink fáradoztak egész évben eleget, míg tudással töltögették szorgosan a fejeket. Köszönjük, hogy féltő gonddal egyengedték léptünket. Kívánjuk, hogy legyen boldog számukra e szép ünnep.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Szerény véleményem szerint ez egy kréta kori.
4: Ez egy péka, drágám.
3: Ja, hát az lehet.
5: A rend-

0: fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be.
1: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
2: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívú szálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele, bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával, csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt, mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett hisztimanó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

sogno da Big Bang. Álmos a kukoricaszár. Elosson az alkony.

Hol volt, hol nem volt. Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is. Majd én segítek, mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igen, csak elcsodálkozott. Ám nem telt el egy óra, s a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat, hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom. Majd én megmutatom, mondta egy hang, s bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta, hadd vezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó. Majd én kivezetlek, mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, s már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez. Édesapám, nyiss a ajtót! Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün. Édesapám, van magának két aranya? Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember. Csak bíz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek. Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyeregszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, s hangosan mondta. Engedj be, kereskedő uram! Megjöttem a jutalmamért! A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, s most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta. Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába. Megörül bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához, de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta. Az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte,
Gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jó tettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. Lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kis csibe, meg az öreg macska. Történt egyszer, hogy a tyúkanyó kis csibéje egy fonott kaláccsal álmodott. Így aztán egész nap nem is tudott másra gondolni, csak a gőzölgő kalácsra. Végül oda tipegett édesanyjához, a tyúkanyóhoz, és megkérte, hogy süssön neki egy kalácsot.
1: Édesanyám, ha szépen kérem, sütne nekem kalácsot?
0: Szívesen sütnék én neked, kedves lányom, csak éppen nincs mivel tüzet gyújtanom. Hozz az ember konyhájából egy kevés forgácsot, akkor megsütöm azt a kalácsot. A kis csibének fülig ért a csőre.
1: Pár perc alatt megjárom, addig el is kezdheti gyúrni a tésztát.
0: Csipogta a csibe az ajtóból, majd kibújt az ólból, és elindult az ember konyhája felé. Az ember éppen előtte hordta be a konyhába a frissen vágott fát, így bőven akadt lehullott forgács. Úgy megörült a kis csibe, hogy még a veszélyről is megfeledkezett. Csak bátran csipegetni kezdte a faforgácsokat. Aztán egyszer csak a háta mögül nyávogást hallott.
2: Hát te mit keresel itt az én területemen? Ugye tudod, hogyha ide merészkedsz, az ebédem leszel?
0: Morogta a csibének a ház öreg, zsémbes macskája.
1: Kérlek szépen, ne bánts! Csak egy kis forgácsért jöttem, hogy kalácsot tudjunk sütni. Ha elengedsz, megkapod a felét, csipogta a csibe.
2: Nem bánom. A kalácsért cserébe meghagyom az életedet. De vigyázz, mert ha becsapsz, felfallak, nyávogta a macska.
0: A kis csibe bólintott, majd gyorsan csőrébe kapta a forgácsot, és elindult hazafele. Otthon a baromfiólban szomorúan mesélte a tyúkanyónak, mi történt.
2: És ha nem lakik majd jól a kaláccsal, biztosan felfal, hadarta. Egy percig se aggódj, kedves kis csibém. Akkor a kalácsot fogok sütni, hogy még a macska is jól lakik vele. Ígérem.
0: A tyúkanyó mindjárt neki is látott a kalácsnak. Először összegyúrta a hozzávalókat, majd kinyújtotta a tésztát, végül megsütötte a kemencében. Hiszitek vagy sem, de a végén akkorára dagadt a kalács, hogy nagyobb volt, mint a tyúkanyó maga.
2: Ugye megmondtam, hogy elég lesz mindkettőtöknek, kacsintott a kis csibére, s az már is lakmározni kezdett.
0: Annyira ízlett neki a kalács, hogy nem tudott urrá lenni a mohóságán. Egyszer csak azt vette észre, hogy felfalta az egészet. Nem tudta a kis csibe, hogy mit csináljon, így hát anyjához futott.
1: Édesanyám, véletlenül megettem az egész kalácsot, most mit évő legyek?
0: Kérdezte tőle.
2: Ejnye, bejnye, milyen falánk vagy te, dorgálta meg a tyúkanyó.
1: Talán a macska jól lakott, és el is felejtette a kalácsot, reménykedett a kis csibe.
0: Ám akkor hirtelen hangos nyávogás hallatszott az udvarról.
1: Már itt is van, ha meglátja, hogy nincs kalács, egy pillanat alatt felfal minket,
0: csipogta kétségbe esetten a kis csibe. Gyere, bújjunk el, mondta a tyúkanyó, és kisurrant az ól hátsó ajtaján. Átfutott az udvaron, majd belopódzott a konyhába, a kis csibe pedig követte.
2: Gyorsan találjunk valami rejtek helyet, mondta a tyúkanyó.
0: Körülnézett, és meglátott egy jókora agyakkorsót a földön.
2: Oda, mutatott rá.
0: A korsó szája éppen akkora volt, hogy átfértek rajta, bent pedig már moccanni sem tudtak. A korsó alján ült a tyúkanyó, rajta meg a csibéje.
2: De most aztán egy szót se többet, mondta szigorúan a tyúkanyó.
0: Pár perc múlva betoppant a macska.
2: Gyere, elő, kis csibe! Hol a kalács, amit ígértél? Ha nem adod ide, megeszlek mindkettőtöket!
0: Kurrogott a macska. Körbenézett, de senkit sem talált a konyhában.
2: Ez meg hogy lehet? Hiszen láttam, amikor befutottak. Nem baj, majd előjönnek, gondolta magában, és leült az ajtóba.
0: Közben a tyúkanyú és a kis csibe mozdulni sem mertek, úgy rettegtek. Ám ahogy telt múlt az idő, a kis csibe mocorogni kezdett.
1: Zsibbad a lábam,
0: nyafogta a csibe. Pszt, ne hangoskodj, suttogta a tyúkanyú.
1: De tüsszentenem kell.
0: Akkor tartsd vissza. Ha meghallja a macska, észreveszi, hogy itt bujkálunk, és akkor nem menekülhetünk, mondta a tyúkanyú. Ám néhány perc múlva a kis csibe újra rákezdte.
2: Nagyon kell tüsszentenem.
0: Márpedig akkor sem fog tüsszenteni, mert felfal minket a macska, intette nyugalomra az anyja.
1: De bírom tovább, sóhajtott
0: a kis csibe.
3: A tyúkanyú látta, hogy nem fog elhallgatni a csibéje, hát azt mondta.
1: Jól van, tüsszents egyet, de halkan.
0: A kis csibe rákészült, s hirtelen olyan nagyot tüsszentett, hogy a korsó megrepett és darabjaira esett. A tyúkanyú meg a csibéje pedig ott ültek a szilánkok közepén, és a félelemtől mozdulni sem mertek.
3: Ha nem képzeljétek, a macska a nagylármától úgy megijedt, hogy hanyat homlok menekült a házból. Azt hitte, egy villám csapott beléjük.
0: Így történt, hogy a tyúkanyú és a csibéje szerencsésen megmenekültek. A kis csibe pedig egy életre megtanulta, hogy a mohóságnak megvan az ára.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa.
0: Csukásmese rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukásmese rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Á, se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukásmese rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukásmese rádió.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják!

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagy urak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisülte már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért.
0: A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak.
1: Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát.
2: Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet.
0: Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne.
1: Mátyás nagyot nézett,
0: aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését.
2: No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem.
1: Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papirost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni? Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor pap az ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Eredj, húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
3: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
1: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
3: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
2: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
1: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
3: Ne is kérdezd, édes bátyám, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kecskekörmök. Tudjátok, gyerekek, mi az a kecskeköröm? Biztos léptetek már rá a Balaton partján ezekre a kis kövecskékre, melyek pontosan úgy néznek ki, mintha kecskekörmök lennének. No, ma elmesélem a történetüket. Réges-régen, több száz évvel ezelőtt, a Balaton partján nyaralók és strandok helyett bizony csodaszép virágos rétek terültek el, ahol olyan sűrűn és magasan nőtt a fű, hogy el lehetett tévedni benne. Lakott arrafele egy gonosz, vénséges vénasszony, akinek nem volt egyéb vagyona, mint egy kecskenyája. Mindig ott legeltette őket a dús füvű réteken, s milyen szépek voltak azok a kecskék. Büszke is volt rájuk a vénasszony. Mindenkinek, aki szembe jött vele, eldicsekedett a csodaszép kecskenyájról. Ilyen szép állatokat még nem látott a világ? Sejmes a szőrük, jó a foguk, hát még a tejük? Egyszer aztán éppen arrafele hajtott a nyáját egy szépséges kecskepásztor leány. És úgy megtetszett neki a Balaton vidéke, hát még a gazdag legelők, hogy úgy döntött, letelepedik. De nem akármilyen kecskéi voltak ám a lánynak. Mindnek sejmes aranyszőre volt, s csillogó aranykörme. Hogy irigykedett a vénasszony a lány kecskéire? Attól kezdve, hogy megpillantotta őket, egyre csak az járt a fejében, hogy meg kell szereznie a kecskéket. Éjjel-nappal azon törte a fejét, vajon hogyan tehetne szert az aranytól vakító állatokra. Eközben a leány mit sem sejtve töltötte napjait a Balaton partján. Ha nem a kecskéivel volt elfoglalva, olvasott, úszott, sétálgatott. Élvezte a napsütést. De az öregasszony közben kieszelt egy tervet. Hogyan szabaduljon meg a lánytól, hogy övé legyenek a ragyogószőrű állatok? Lement a pokolba, barátjához, az ördöghöz, hogy a segítségét kérje. Kedves ördög, emlékszel még rám, régi barátnédra? Egy szívességet kérnék tőled. Nem messze tőlem él egy leány, akinek a kecskenyája aranytól fénylik. Az kellene nekem minden áron. Az ördög persze belement a dologba. Úgyis régen tört már borsot az emberek orra alá. Kezet fogtak, majd felmentek együtt a föld színére. Ott aztán az ördög olyan széles árkot húzott a parton, elválasztva a lányt az aranyos kecskenyájtól, hogy azt senki át nem léphette. Ráadásul olyan mély volt, hogy az alja a pokolban végződött. De az ördögnek ez mind kevés volt. Olyan hatalmas vihart korbácsolt vasvillájával, hogy még a hegyek is beleremegtek az égzengésbe. Szegény lány próbált menekülni a méteres hullámok elől, de azok minduntalan útját állták, s végül az egyik belesodorta a mélységes mély áramba. Ott érte a végzet. Most aztán örülhetett a gonosz boszorka, így már könnyen megkaparíthatta az aranykecske nyájat. El is indult, hogy befogja őket, de azok mind elfutottak előle. Úgy szerették az állatok a leányt, hogy mikor meghallották a sikoltozását, mind feléje rohantak. Közben az asszony próbálta visszafordítani, terelni őket. Kiabálta, hogy csak bírt, de hiába. Az aranyszőrű kecskék mind odavesztek az árokba. Akkor a vénasszony próbálta menteni a menthetőt, távol tartani saját nyáját a hullámzó víztől. De hiába kiabált, azok csak követték aranyszőrű társaikat. S végül ők is odavesztek a habokba. Az öregasszony ott állt megsemmisülve a parton. Siratta a nyáját, meg a saját bolondságát.
ám nem kellett sokat várni, s egy hullám őt is elragadta. Így esett, hogy mindkét nyáj odaveszett, s nem maradt meg más a kecskékből, mint a körmük. Az idő múlásával megkövesedtek, s még mindig ide-oda hányja őket a magyar tengert.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Vagyis a csalafinta csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat.

0: Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világlustája, nem mozdulsz, ha nem akarsz csali lenni. Nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsög lyukba. A hörcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen prüszkölt, a bajuszát mozgatta, és a forrát picsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hörcsög lyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta sutty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam, vagy csak a szemem káprálott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, hú-hú-hú-hú. Eldobta az ásót, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó, hívogatni kezdte a gilisztát. Hé-hé! Hol vagy? Pszt. Egy üzenetet hoztam. Cici, vagy a csodába szokták hívni a girisztát. Gyere elő! A giriszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra neki íramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, most elkapom a grabancodat. Ho-ho-ho-ho! Így futottak, cikáztak elő a giriszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cigáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportárs. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportárs, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került. Elől a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét. Aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász. Dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és katorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húszott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalékzsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után rohant. Utána! Most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, hogy egyáltalán erre járt. A halak kirúgták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdte kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Légő megálltak, egymástól kis távolságra, fújtottak és pihegtek. Nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide, gyere ide! Dagiliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem, nem, nem, nem. Addig hátrált, amíg egyszer csak a vízhez nem ért, és pitt, belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a Giliszta farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagy horgásznak, hogy jöjjön, jöjjön itt a csalija. A nagy horgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagy horgász? Majd kinyújtotta neki a Gilisztát. A nagy horgász szeme könyvbe lábadta meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Hó. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a Gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a Gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A Giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk, gyerünk már, mi lesz? A Giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagyhorgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A Giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült. A bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot, meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg, hogy hová való vagyok. Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a leányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés közös megfejtése a célunk. Így hangzik. Fehér is, meg tarka barka. Nagyon sok a betű rajta. Tudást benne megtalálja, aki sűrűn lapozgatja. Először a füzetre gondoltam. De a füzetben nincsenek betűk, se tudomány, amíg bele nem írjátok. Akkor mi lehet? Úgy bizony, ez a könyv. Nagyon okosak vagytok. Ma este a kedvenc könyvetekből kérjétek az esti mesét.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Oriza Triznyák Mírmúr kalandjaiból. Oriza Triznyák és a megkergült robot. Oriza Triznyák meglátott egy hatalmas plakátot. Szótagolva elolvasta. Szuper robot! Ne szalassza el! Nem szalasztom el, morogta a bajusza alatt. Semmiféle alkalmat soha nem szalasztok el. Persze, hogy kipróbálom. Belépett az üzletbe, oda ment az ásítozó eladóhoz. Én is kipróbálhatom? Kérdezte. Te is kipróbálhatod? Ingyen van. Reklám, mondta unatkozva az eladó, és egy nagy dobozt nyújtott át. Oriza Triznyák vérszemet kapott, vagyis nagy mohón így szólt. Azt a kis dobozt is megkaphatnám? Megkaphatod, ásítozott tovább az eladó. Legalább hamarabb véget ér ez a reklámhadjárat. Oriza Triznyák a parkon át hazaegyensúlyozott a dobozokkal. A szófacsaró seregélyek ámulva néztek utána. Mit visz? Mit misz? Szit mi? Cserregték. Riminyák bácsi, a parkőr, csak a fejét rázta. Mírmúr pedig egy bokor alatt szunyókát. És nem csinált sehogy. Oriza Triznyák az ecetfa árnyékába először a nagy dobozt nyitotta ki. Mindenféle alkatrészek, csavarok, drótok, lemezek voltak benne, és a tetején egy nyomtatvány, meg egy rajz, ezzel a szöveggel. Ön is összeszerelheti a szuperrobotot, ha pontosan követi a rajzot. Követem, követem, mormogott. Felnyitotta a kicsi dobozt is. Egy játékorgona volt benne, és egy nyomtatvány. Az orgona 5,5 voltos elemmel működik, de lehet beletenni 2 darab másfél voltos elemet is. Ha a billentyűket lenyomjuk, megszólal az orgona. A billentyű, motyogott, és nekilátott a munkának. A rajzot kiszögezte az ecetfára. Egyszer a nagy dobozra nézett, egyszer meg a kis dobozra. Ide-oda járt a szeme. Szuper robot? És ha csinálnék egy 2-szeresen szuper robotot? Megcsinálom. A 2-ből csinálok egy szuper-szupert. Lesz ám csodálkozás, lesz ám álmélkodás. Villám gyorsan szétszerelte a játékorgonát, majd a nagy dobozból is kiszedte az alkatrészeket. Kezébe fogta a kulcsot, kidüllesztette a mellét, s úgy állt ott, mint a világ legnagyobb szerelője. És így is gondolta. Én vagyok a világ legnagyobb szerelője, kiáltotta. Egyet innen, egyet onnan. Oriza Triznyák szélsebesen szerelt. Már kész volt a lába. Egy kicsit ugyan furcsán festett, hogy a körme helyén billentyűk fehér lettek. Azután elkészült a törzse, elhelyezte benne a játékorgona fújtatóját. Utána felszerelte a 2 kezét. Azokon is billentyűkből volt a köröm. Végül elkészült a fej. Sokáig válogatott a sípok között, majd az A sípot dugta a robot szájába. Legalább majd mindig a normál A hangot fújod. Vigyorgott, mert a zenéhez is értett egy kicsit. Nézegette a kimaradt alkatrészeket, és közben dünnyögött. Ezekkel mit csináljak? Beletömöm a fejébe. Egy kicsit nagy, de nem baj. Annál okosabb lesz, ha több van a fejében. És most beindítom. Nyomta meg a beindító gombot. A robotnak kigyulladt a szeme, majd sípolt egyet. Á! Majd fölemelte először a jobb lábát, utána a bal lábát. Megy! Megy a szuper-szuper robot! Újjongott. Oriza Triznyák csoda robotja! Éljen! És éljek én! A robot sípolva, csikorogva és világítva a szalmakalaphoz lépegetett, amelyben Oriza Triznyák szokott aludni. Fölemelte, és szép lassan darabokra tépte. Ne, ne, ne csináld! Kiáltott rá Oriza Triznyák, de a robot rá se hederített. Az ecetfához lépkedett, és billentyű körmeivel lefűrészelte az összes gajat. Eltűnt a kellemes árnyék.
2: Jaj nekem!
1: Fogta a fejét Oriza Triznyák. A robot csikorogva feléje tartott. A szeme villogott, a szája sípolt. Kinyújtotta a kezét, és elkapta Oriza Triznyákot.
2: Engedj el! Azonnal engedj el!
1: Nyávogott rémülten Oriza Triznyák. A robot fölemelte, majd háromszor a földhöz verte.
2: Jaj!
1: Tapogatta a fenekét a kandúr. Amikor a robot újra kinyújtotta a kezét, futásnak eredt. Ennek felesett réfa. Szégyen a futás, de hasznos. A robot kinyújtott kézzel, világító szemmel sípolva futott utána. Feldöntöttek egy kerékpárost, egy utcaseprőt és egy pincért. Átugrottak egy csatornamunkást, egy kinyújtott lábat és téglagyári megállót, aki Oriza Triznyákhoz csatlakozott.
3: Hová futunk? Kérdezte a kandúr.
2: Ha nem vetted volna észre, menekülünk,
1: mondta Oriza Triznyák. Téglagyári megálló hátra nézett.
3: Szép robot, te ismered?
2: Én csináltam, szuper, szuper, és milyen jól fut.
1: A park felé kanyarodtak. Mirmur felébredt, mikor ráléptek, s ámulva nézett utánuk.
3: Várjatok meg, fiúk, megyek én is.
1: Hárman futottak elől, hátul a robot, körbe-körbe. Legázoltak egy homokvárat, egy pamut gombolyagos kosarat és a gyönyörű nemesített rózsákat a park büszkeségét. Ekkor kapcsolódott be az üldözésbe Riminyák bácsi, a reszkető fejű parkőr. Rázta a botját és kiabált.
4: Fűre lépni tilos, rohangálni tilos, motorbiciklit behozni tilos!
3: Ez nem motorbicikli, hanem szuper-szuper robot, morgott elől Oriza Triznyák.
2: És nem hoztuk be, jött az magától.
1: Így nem lesz jó, lihegte Oriza Triznyák. Ki fogunk fulladni? Csináljunk egy cselt. Háromig számolok, és hárman három felé szaladunk. Jobbra futott téglagyári megálló, balra futott Mirmur, középen futott Oriza Triznyák.
2: A robot habozás nélkül Oriza Triznyákot követte,
1: Riminyák bácsi meg a robotot.
3: Morgott Oriza Triznyák.
2: Nem egészen sikerült a csel, újat kell kitalálnom.
1: Fölmászott a fára, a robot utána.
2: Ez se jó,
1: morgott Oriza Triznyák. Lemászott a másik oldalon, a robot utána. Riminyák bácsi megfogta a robot karját.
3: Megvagy te fáramászó motorbicikli!
1: A robot apróra tépte Riminyák bácsi kalapját, ketté törte a szöges botját, majd Oriza Triznyák után futott.
5: Mirmur és téglagyári megálló egy bokorban kuksolt, és töprengett.
2: Valamit ki kell találni.
1: De mit? Miből lehet ez a robot? Kérdezzük meg Oriza Triznyákot. Ő csinálta.
5: Megvárták, míg arra kanyarodnak, és megkérdezték.
2: Miből van a robot? Vasdarabokból és játékorgonából, lihegte futás közben a kandúr.
3: Vas, vas, vas, megvan. Szerzünk egy mágnest.
1: Az vonza a vasat, mondta Mirmur.
5: A vasboltból egy hatalmas mágnes patkót hoztak. Elbújtak a bokorban, és megvárták, míg újra arra kanyarodnak.
1: Kitartották a mágnes patkót.
3: A robot lelassult. Egyre lassúbb lett, aztán megállt.
5: Majd röpülni kezdtek a csavarok, a drótok, a lemezek. Mindet magához vonzotta a mágnes. Csak a billentyűk maradtak, mert azok elefántcsontból készültek.
2: Oriza Triznyák hálásan mosolyogva megölelte őket. Köszönöm, már majdnem kifutottam a világból. Mit csináljunk ezzel a sok alkatrésszel? Vigyük vissza?
1: Elszaladtak a nagy dobozért, meg a kis dobozért. Telerakták mind a kettőt.
2: Egy kicsit összekeveredtek.
3: Nem baj,
2: majd szétválogatja, akinek kell. Visszahoztuk, kipróbáltuk, nem tetszik.
3: Tegyétek a többihez, mondta az ásítozó eladó.
2: A robotot oda, a játékorgonát ide.
1: Ballagtak a park felé. Mirmur megszólalt.
2: Azért Riminyák bácsinak kellene venni egy új kalapot. Ő nem tehet a robot szerelésről.
1: Veszünk, jelentette ki Oriza Triznyák. Bementek egy kalapboltba, és vettek egy gyönyörű vadászkalapot Riminyák bácsinak. Hadd örüljön!
6: Kismese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Milyen kutya van a vízbe?
8: Hát,

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra,
1: dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához. Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
3: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára.
1: Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egy magában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra.
1: Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám. Kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik?
1: Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mint tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: El is
3: kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, aminőtt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Az szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
4: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
5: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Benedek Elektől. Habakuk. Volt egyszer egy király, és annak egy igen kedves udvarmestere. Habakuk a neve. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, Habakukhoz fordult, és Habakuk adott is tanácsot, de nem az ő fejében termett az. A hamis Habakuk mindig egy kevés haladékot kért, hogy el ne siesse a tanácsadást. Aztán hirtelen összehívta a sok tudó embereket, akik a király udvarában laktak. Azok aztán meghányták, vetették a dolgot. Habakuk meg szaladt a királyhoz a jó tanáccsal, és úgy adta elő, mintha az ő fejéből pattant volna ki. Hanem a tudósok megsokallották Habakuk csalafintaságát, s panaszra mentek a királyhoz. Felséges királyom, mondta a szónokuk, panaszunk van Habakukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakuk ki a tisztesség. Márpedig higgye meg felséged, hogy ez a Habakuk hatökör. Soha még egy jó tanács nem született az agyában. Tessék csak próbára tenni.
3: Jól van, mondotta a király. Majd próbára teszem.
2: És kegyelemben elbocsájtotta a tudósokat. Mindjárt hívatta Habakukot.
3: No, Habakuk. Tudom, hogy te vagy a legbölcsebb ember az országban. És bizonyosan megfelelsz arra a három kérdésre is, amit én neked most feladok. Felelj meg hát nekem először is erre. Hol kél fel a nap? Másodszor, milyen messze van a föld az égtől? Harmadszor pedig, mit gondolok én?
2: Felséges királyom, izgett mozgott Habakuk. Nehéz kérdések ezek bizony, nem tudok megfelelni mindjárt. Hanem ha három napot kapnék a három kérdésre, talán kisütnék valamit.
3: Jól van, hű szolgám, Habakuk, megadom a három napot,
2: mondta a király, s Habakuk mély hajlongás közt eltávozott. Hely, szegény Habakuk, most már mit csináljon? A tudósokhoz nem fordulhatott, mert hiszen jól tudta, hogy azok mártották be a királynál. Nem volt maradása a palotában, de még a városban sem. Búsan bolyongott a város határában, a végtelen pusztaságban. Amint ment, mendegélt, megszólítja egy juhász, aki éppen Habakuk juhait őrizte.
4: Adjon Isten nagyja, uram! Miért olyan szomorú?
5: Hely! Ne is kérdezd, nagy a gondom.
2: De a juhász addig faggatta, hogy Habakuk elmondta, mi nyomja a lelkét.
4: No, ez ugyan nem nagy dolog, mondotta a juhász. Kár ezért búsulni, hopmester uram. Cseréljünk ruhát, hadd menjek én a királyhoz, majd megfelelek én a kérdésekre.
2: Habakuk nem sokáig gondolkozott, levetette csillogó-villogó ruháját, aztán a juhás subáját hátára vetette, a botját kezébe vette, és úgy billegett ballagott a nyáj után. A juhász meg felvette a fényes hopmesteri ruhát, s ment a király színe elé. Bezzeg, hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett, csak oda vetette.
3: No, Habakuk, kész vagy a feleletekkel?
4: Kész, felséges uram!
3: Hát, hol kell fel a nap?
4: Felségnek a palotában, nekem meg a pusztán.
3: Hogy neked a pusztán?
4: Úgy, hogy ma ott virattam meg, mert éjjel-nappal a pusztán jártam, keltem.
3: No, jól van. Habakuk, akkor hát helyesen feleltél az első kérdésre. Nos, milyen messze van a föld az égtől?
4: Az bizony éppen olyan messze, mint az ég a földtől.
3: Nagyon helyes, Habakuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember az országban. No, most felelj a harmadik kérdésre. Mit gondolok én mostan?
4: felséged bizony azt gondolja, hogy Habakukká felséged színe előtt, pedig csak a hopmester juhásza áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat.
3: Bizony, ha úgy van,
2: mondotta a király.
3: Ez órától fogva est, te vagy az én hopmesterem. Habakuk meg csak maradjon juhásznak.
2: Így lett a juhászból hopmester, a hopmesterből pedig juhász.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz, pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanáról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán kisemertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogta el magát egy nagy válaserős fiú a legutolsó padban. Vas Matyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, s megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vas Matyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házigazdám, a nagyeszű Balla Szabó már sokalta is. Ugyan mi

0: Márton Deák, nem lesz már belőled szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűcérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva, ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, Deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizest édesöcsém 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Nőcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevéjen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém, néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek. Aha, gondoltam magamban, mindjárt kipróbáljuk a csudaködment, és azzal derékon kaptam Vasmatyit, s úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett, de még meg is gyömöszöltem a mi hasznát. Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt. Te nem szóltasz semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamban. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanárul megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Balla már a kis ajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé még akkor se, amikor a csuda ködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Lejár benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
1: A Ködmön című mesét hallottátok.
2: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni, nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesélőtanulás meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki: "Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg." Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában: "Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még." Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. "Jól van," mondta a király, "csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák." Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét: "Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál?" "Ez bizony, feleség, egy szegény diák." "Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat." "Eleget," mondta a király, "hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi." Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is:
2: "Hát, öcsém, hogy aludtál?"
1: "Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka."
2: "Aha," gondolta a király, "mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna."
1: János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt.
2: "Na, öcsém, hogy aludtál?" kérdezte a király Jánost.
1: "Mint egy király, felséges uram," mondta János diák.
2: "Ehe," gondolta a király, "mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király."
1: Mondja a feleségének a dolgot. "Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi."
2: "Hát jól van,"
1: mondta a király. "Teljék kedved. Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy sziklát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
2: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
1: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
2: ha úgy, legyen úgy,
1: hát királyfi lesz.
2: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no,
1: telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
2: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába?
1: Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának.
2: Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
1: Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja.
2: Hová, hová, öcsém uram?
1: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
2: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
1: János diák elbeszélte a történetét.
2: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
1: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz.
2: Hely, megörült János diák.
1: Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
2: Na, ébredj! Itt az én váram!
1: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
2: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép!
1: Soha még ilyet nem láttam. Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
2: szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
1: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
3: Hová futsz, János diák?
1: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
3: Tudom hát.
1: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
3: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttess egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé.
2: Hát, éppen jön a sárkány.
1: De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
2: Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás.
1: Fölnéz a sárkány, s kérdi.
2: Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura?
1: Feleli a cipó.
4: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
5: Mit beszélsz te?
2: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, és hétszer süssenek meg, mint engem.
5: Engemet te?
1: Kiáltotta a sárkány.
2: Inkább soha se lássam a váromat.
1: Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakassarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor, nagyanyó kenyér, aki előadja nektek Korcsok Laura. Búzát vittem a malomba, hely, de régen volt, amikor még a küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó, örült neki a háznépe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó kenyér.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edith. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan csöp.
1: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vizeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán majd, ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
1: Aggodalmaskodott csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, oda lett már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
3: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
3: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én csöp vagyok. Hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
3: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
1: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
3: Neki rugaszkodott, legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
2: Korom sötét lett körülöttem minden.
3: Ne félj!
1: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel,
3: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen,
1: kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
3: De tévedett.
2: Ki van ott?
1: Kérdezte kissé remegve.
3: Csak én vagyok, a vakond!
1: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Dolgozom!
1: Felelte vakond.
3: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
2: Na hát, ámult el csöp. Igazán érdekes mesterség.
1: Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
1: A vakond jóságosan elmosolyodott.
2: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
1: Miután elbúcsúztak, Csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöpp testvérkéi, nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt. Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert. Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
1: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöpp.
4: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
1: válaszolták.
4: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
1: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
4: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
1: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
4: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
1: Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg Csöppet, a kis esőcseppet.
5: Csukás Mese Rádió. Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról. S újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszéd úrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is. Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélte el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
3: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
2: Fából faragták? Ezt nem értem.
3: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hans Christian Andersen, Ruth kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa.
2: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
1: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
3: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
1: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül, a nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
4: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Ruth-ot,
1: fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Ruth kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Ruth kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Ruth kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecses nyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
3: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Ruth kiskacsa.
1: A tél egyre hidegebb lett. A Ruth kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ilyetében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta a meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
3: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Ruth kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
3: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen,
3: Nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
2: Gyere ide hozzánk! Kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és ívelt nyakát.
3: Te vagy a legszebb hattyú,
2: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
5: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Babosfehér Nóra vagyok, és most én mesélek nektek egy kedves kis mesét. Bartóc Ilona, mese a szitakötőről. A bakonyi erdő szélén, pár lépésre a magányosan hajladozó fenyőfáktól tiszta vízű patak csordogál, s reggelenként versenyt muzsikál az erdő madaraival. Két partján minden tavasszal magasra nő a selymesfű. Zöldjét aranyszínű gólya hírpettyezi, halványkék ne felejtsd szegélyezi. A reggeli napsütésben kékszárnyú szitakötők lebegnek a patak felett, lebuknak a fodrozó vízre, aztán megint felreppennek, játszadoznak, libegnek. Mind megannyi kék ruhás, néma tündér. Bizony, kék ruhás tündérnek gondolta őket Julika is, mikor egy májusi reggel a patak partján üldögélt kis húgával, Katicával. Látod, szárnyas tündérkék, mondta Julika. Tündérkék, ámuldozott Katica. Tündérkék, akik teljesítik a kisfiúk meg a kislányok minden kívánságát. Egész biztosan tündérek, erősgette a nővérkéje. Julika, édes Julika, vigyünk haza legalább egy kékszárnyú tündért. Vigyünk haza egyet, hökkent meg Julika. Minek vigyük haza? Hogy teljesítse a kívánságainkat. Anyu meg apu is örülnének, egész biztosan örülnének neki. A tündérke talán az ő kívánságaikat is teljesíteni. Julika jó kislány volt, nagyon szerette a húgocskáját, az édesapját, meg az édesanyját is. No és nagyon szeretett volna magának egy piros pettyes gumilabdát, egy szőke alvóbabát, ha lesz egy kékszárnyú házi tündérük, talán ez a két nagy kívánsága is teljesülhet. Jól van, Katicám, fogunk egy tündérkét, hazavisszük, dobozba tesszük, késem engedjük onnan, míg nem teljesíti minden kívánságunkat. Julika szép óvatosan a patakhoz lépkedett. Elővette a zsebkendőjét, s olyan ügyesen dobta a libegő-lebegő szitakötők fölé, hogy fogjul ejtett egyet, a legszebbiket. Julika vigyázva fölemelte a zsebkendőt, ügyesen összefogta a négy sarkát, a szitakötő hiába vertesett szép kék szárnyával. Nem menekülhetett. A két kislány hazasietett. Gyorsan kiürítették édesanyjuk legkisebb varródobozát. Szanaszét gurult a fehér cérna, a sok piros meg a sárga gyűszű. Az üres dobozba meg belezárták szegény kis szitakötőt. Julika aztán térdére vette a dobozt, kis Katica meg elibe kuporodott, s együtt mondogatták. Tündérke, kékszárnyú tündérke, teljesítsd a kívánságunk, hozzál nekünk piros labdát, hozzál

0: meg Katika kíváncsian kukucskáltak a dobozba, s ti ugye már tudjátok is, hogy mit láttak. A patak fölött tündérszép táncot járó szitakötő mozdulatlanul szürkén gubbasztott a doboz fenekén. Most már Julika sem képzelte, hogy akár a legeslegkisebb kívánságot is teljesíthetné. Hova tűnt a táncoló, lebegő, kékszárnyú tündér? Katica meg Julika csodálkozva nézett anyukára. Gyertek, vigyük vissza a patakpartra. A napfényben, a virágok között talán felvidul, mondta anyuka. És újra szép lesz, kérdezte Katica. Úgy szeretném, ha megint vidáman táncolna. No, ezt az egy kívánságot talán mégis teljesíti a kis szitakötő, mosolygott anyuka. Mert tudod, kislányom, csak egyet szabad tőle kívánnunk, azt, hogy szép legyen, hogy táncoljon a napsütésben, hogy gyönyörködhessünk benne. Na, most gyertek szépen! Anyuka kézen fogta a két kislányt, lesétált velük a patakpartra, s a szomorú kis szitakötőt szép, óvatosan rátette egy gólyahír aranyszínű virágára. A szitakötő ott sütkérezett kicsit, aztán hamarosan fölröppent, és elvegyült a csobogó patak tükre felett táncoló testvérei között. Julika meg Katica még sok nyári reggelen gyönyörködött a szitakötők boldog táncában, de soha többé eszükbe sem jutott, hogy akár egyet is sötét dobozba zárjanak.
1: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
2: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
3: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
2: És hallottam, hogy bemondták, hogy Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét.
2: Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt.
1: A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák kilegott.
2: Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen.
1: Nem úgy a leány?
3: Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen.
1: A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog.
3: Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutottám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csudafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája?
2: Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta.
3: Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult.
1: Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek.
3: Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Jó estét kívánok, Grillus Vilmos vagyok. Nagyon szeretem a madarakat, sok dalt is írtam róluk, de egyszer egy madárról mesét is írtam. Most ezt fogom nektek elolvasni. A címe Kéki, a cinkelány. Kéki, a cinkelány tavasszal született egy nagy kertben, egy faodúban, amit szülei jól kibéleltek puha szőrszálakkal. Jó dolga volt, ha kitátotta a csőrét, mindig megetették hernyóval, pókkal, de egyszer, amikor már 3 hetes volt és enni kért, azt mondták, menj és fogj magadnak. Attól kezdve Kéki maga járt élelem után. Megismerte a kert minden zegédzugát. Sokan laktak benne, bogarak, sünök, madarak, emberek, és még egy macska is. A szülei a lelkére kötötték, vigyázz, a macska nagyon gonosz, ha megfog, felfal. És vigyázz az emberrel is, sose lehet tudni, hogy mit akar. Így hát Kéki vigyázott. Másra úgyse volt gondja, nyár volt, meleg nyár, a leveleken mindig talált elég hernyót, és egy nagy cseréptálban, ki tudja honnan, mindig volt friss víz. Mi kell még egy kék cinkének a boldogsághoz? De hát semmi se tart örökké. Eltelt a nyár, el az ősz is, és egy reggel hóborította az egész kertet. Megjött a tél. A hernyók eltűntek a lehulló levelekkel, Kéki fázott és éhezett. Mi lesz velem? Gondolta. És egy reggel meglátott egy oszlopon egy nyitott oldalú pici házikót, ami teli volt fekete héjú magokkal. Hát ez meg hogy került ide? Körülnézett, de semmi veszélyeset nem látott. Oda röppent, felkapott egy napraforgó magot, és egy közeli ágra telepedett vele. Lábával fogta, csőrével feltörte, és a belsejét kicsipegette. Amikor végzett, már ment is a következőért, és nem csak ő reggelizett ott. Széncinkék, csúszkák, fenyőpintyek, csízek, zöldikék, mind ott sürögtek, forogtak a házikó körül. Gyorsan fogyott a mag, és akkor hirtelen megjelent egy ember. Meneküljünk, kiáltotta, aki először észrevette, és erre ahányan csak voltak, annyi felé röpültek. Kéki egy távolabbi faágára ült, onnan leste, hogy mi történik. Az ember odament a házikóhoz, egy edényből magot töltött bele, majd elment. Hűha, gondolta Kéki, ha az ember teszi ki a magot, akkor lehet, hogy ez csapda, nem megyek oda többet. De hiába határozta el, a hideg és az éhség újra és újra rávette, hogy napraforgó magot egyen. Ám egy napon, amikor éppen ebédelt a pici házikónál, meglátta a macskát. Egy bokor alatt ült, és őt nézte. A tekintete semmi jót nem ígért. Kéki kiabálni kezdett. Vigyázzatok, madarak! Itt van a gonosz macska! És akkor a macska váratlanul megszólalt. Miért volnék én gonosz?
6: Még kérded, mert megfogod és megeszed a szegény védtelen madarakat. És az ember is gonosz ennivalót tesz ki csalétnek, a madaraknak. Te meg lesben állsz, hogy megfogd őket. Én csak éhes vagyok, nem gonosz, mondta a macska. Aki nem vigyáz magára, azt megfogom. Az ember meg nem nekem segít, hanem nektek. Etett titeket is, látod? A madáretető oszlopára egy szúrós szederindát tekert, hogy ne tudjak rá felmászni. Na és te nem vagy gonosz? Én gonosz? Kérdezte megdöbbenve Kéki. Te bizony, megeszed a szegény hernyókat, pedig milyen szép kis lepkék lennének belőlük. Ebben a pillanatban megjelent az ember. Sic! Kiáltotta a macskának és tapsolt egyet. A macska felugrott és eltűnt. Kéki is elrepült, és az járt a fejében, amit a macskától hallott. Igaza volna? Ha ő gonosz, akkor én is az vagyok. De hát én csak éhes vagyok. Akkor viszont ő se gonosz. És az ember? Az biztos, hogy nélküle már rég éhen haltam volna. És a macskát is hogy elkergette? Telt múlt az idő, hosszabbodtak a nappalok. Megszűnt a hideg. Kitavaszodott. A kis házikóból eltűntek a magok, viszont a fákon megjelentek a levelek, és a leveleken a hernyók. Ez azért egész más, gondolta Kéki, amikor bekapta az első tavaszi hernyót. Ami ilyen finom, az nem lehet gonoszság, döntött el. Különben is, jut is, marad is. Van itt elég hernyó. Már nyitotta a csőrét, hogy bekapja a következőt, de akkor gyönyörű énekszót hallott. Sziszi-szürr, sziszi-szürr! Közelebb repült, és meglátta az énekest. Nagyon csinos volt. Pont úgy nézett ki, mint ő, kék volt a sapkája, sárga a mellénye, kékes a szárnya, de még élénkebb színekben pompázott. Semmi kétség, egy cinke fiú fütyörészett az ágon. Ő is észrevette Kékit, és most már direkt neki énekelt. Sziszi, grrr! Trillázott, aztán udvariasan köszönt. Szép tavaszi napot kívánok, Szürri a nevem. És az öné, kisasszony? Én Kéki vagyok. Látom, éppen hernyóra vadászik. Csatlakozhatok? Hát persze, mondta boldogan Kéki. Attól kezdve együtt kapkodták a pókokat, hernyókat. Összebarátkoztak, és pár nap múlva Szürri megkérdezte, mondd csak, Kéki, volna kedved fészket rakni velem? Kéki úgy érezte, mintha még a kék sapkája is elpirult volna, alig bírta kimondani az igent. Másnap neki láttak odút keresni. Fáról fára repültek, nézelődtek, és Kéki egyszer csak meglátott az egyik fa ágára akasztva, jó magasan, egy kocka forma házikót. Teteje is volt, és egy lyuk az oldalán épp csak akkora, hogy egy kék cinke beférjen rajta. Hát ez meg hogy került ide? Talán az ember? De nem sokáig törték a fejüket, egymás után bebújtak, és mindjárt tudták, hogy megtalálták a tökéletes fészkelő helyet. Boldogan simultak egymáshoz, aztán Szürri azt mondta, én hordom, te rakod. Először apró ágakat és fűszálakat hozott, aztán mohát, végül elhullajtott szőrszálakat. Kéki is gyűjtötte az építőanyagot, de közben rakta, igazgatta a fészket, amíg olyan nem lett, amilyenben ő is felnőtt. Jöhettek a tojások. Az elsőre még várni kellett egy kicsit, de aztán már gyorsan telt a fészek. Kéki 10 tojásig meg se állt. Végül fáradtan eligazgatta őket, és óvatosan rájuk telepedett. Szürri reggeltől estig hordta neki az ennivalót, és amikor már vagy 2 hete kotlott a tojásokon, Kéki mozgást érzett maga alatt, lenézett. Az egyik tojásból egy kis csőröcske állt ki. Hát megjöttél, gondolta. Csőrével óvatosan ő is bontani kezdte a tojáshéját, amiből nem sokára előbújt egy csupasz kis fióka. Recs! Felrepett a következő tojás. Kéki alig győzte világra segíteni az apró kis madarakat. És már tátogtak is a pici csőrök, a fiókák enni kértek. Ennyi éhes szájat betönni. Na, az se volt egyszerű feladat, de Kéki és Szürri állták a sarat. amit csak tudtak, megfogtak hernyót, pókot, lószúnyogat, és vitték a tátogó kicsiknek. Így ment ez vagy 3 hétig. Ez alatt a fiókák megnőttek, megtollasodtak, alig fértek a fészekbe, és egyre jobban tülekedtek az ennivalóért. Aztán egyszer a nagy helyezkedésben az egyik fióka kiesett az odú nyílásán, és lepottyant a földre. Hiába csapkodott a szárnyával, nem tudott még annyira felemelkedni, hogy visszajusson a biztonságos fészekbe. Lett nagy ijegység. Kéki nyugtatgatta a testvéreit, Szűzi meg leszállt a földre, és azt mondta kicsinek, ugrálj utánam! Tudok egy jó, sűrű kis bozótot a közelben, ott elrejtőzhetsz. Szerencsére a macskának éppen másfelé lehetett dolga, mert nem mutatkozott. Egy-kettőre odaértek, olyan sűrűn nőttek ott az ágak, hogy alig tudtak átbújni közöttük. A fióka addig keresgélt, addig kapaszkodott, amíg jó rejtek helyet nem talált, és Szűri a lelkére kötötte, innen ne mozdulj! Már csak pár nap is kinő az összes tollad, megtanulsz repülni, addig meg ide hordjuk majd az ennivalót. Fücsülünk, ha jövünk. Így is történt. De a szülők egyre jobban elfáradtak, és eljött az a nap, amikor Kéki egyszer csak azt mondta az ennikérőknek, menjetek, és fogjatok magatoknak. De vigyázzatok, a macska nagyon veszélyes, és biztos, ami biztos, az emberrel is legyetek óvatosak. A kék sapkás, sárga mellényes fiókák pedig sorra kirepültek a fészekből. De ez már egy következő történet.
4: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp, most eltűntek a szemek. De már tudod, hogy mi lehet? Miszimatol kapargázgat, csak nem egy szörny, vagy tán állat. Hangja is van. Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök Kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála? Tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villa, nyújtófa, kanálka. Torony billeg a kezében. Itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva. Bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica. A te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici. A te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci cica, Cilla cica, Iker cica, Tükör cica. Dorombolva körbejárják Püspök Kenyér bácsi lábát. Gyertek bejjebb, kaptok tejet. Lefetyelnek. Lefegy, lefegy, lefegy. A két cica most már örül, kíváncsian néznek körül, aztán indulnak nagybátran rosszalkodni a konyhában. Ez a kamra, ez a hűtő, ez a mikró, ez a sütő. Itt a szekrény, itt a pult, Cilla vajon itt lapult? Ez a tűzhely, itt az ablak, vigyázz Laci, mert elkaplak! Cilla cica egyet gondol, meglegyinti Lacit jobbról. Laci visszadja szépen, ő meg balról törli képen. Cilla buli, csihi puhi, dír dur, pif puf, giri guri. Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet, narancskereszt, csillagán is úszkál. Ennyi! Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon. Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs! Nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér, kicsit ehet. Halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog. Remélem, hogy jól laktatok. Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. Itt a finom vajas kenyér. Ha sótlan, sóz. Ott a só. Tölts egy pohár málna szörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát, lapozz tovább. Nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól. Most munkára. Kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili. Még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna. Kell még sok-sok sütemény, azokat megsütöm én. Közben ti
2: A csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar.
1: Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás.
3: Mi kellhet még? Vanília, fahéj, dió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mák, málna, megy.
2: Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bokta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk.
1: Cilla feltör, hopp, két tojást, Laci cukrot mér ki. Cilla habverőt hoz, mi mást, a módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra. Cilla jobbról bal fele nyol, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul.
4: Tökéletes torta!
2: Marcipán betűket hozok, rendezzétek sorba!
1: Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja.
2: A-ma. Mégse jó. Azt írja. Ma-ma. Gyorsan kicseréli. Na-na. Végül eltalálta.
1: Anna, Lili. Ez már sokkal könnyebb.
2: Cilla figyel, s egyből megy.
1: Aztán Laci kezdi írni. Kiválasztja, rakja, ígni.
2: B. Ez megvolt.
1: O, ez rendben. L, ma egyszerű.
2: D, ez igen.
1: O, ez már volt.
2: G, na végre. Tovább is van, nincs még vége. Először azt írja, súzli. Majd kivesz egy betűt. Suli. Nem jó, visszateszi. Szuli.
1: Kell rá gyorsan két pont. Szüli.
2: Közepére jön a két szám. Kész is vagyunk.
1: Ugye szép?
2: Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég.
1: Anna, Lili 11, boldog szüli.
5: Itt maradnánk kis kuktának.
6: Maradjatok, köszönöm.
7: Gyerekikrek, cicaikrek, négyszeres az öröm.
8: Hű, királyság, miau, miau, miau, miau.
7: A bulin is itt leszünk.
8: De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Estelet, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy nem is kell, nem kell semmi. Mi leszünk az ajándék.
0: Csukásmese Rádió.
9: Találós kérdés.
10: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele. Ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek. Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
11: Csukás István pompom meséi. Lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picurt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr. elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt. Szia, Picúr! Hova rohansz?
6: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
11: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan.
6: Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csittította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
11: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
6: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
9: Fussatok a kedves az életetek!
6: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
9: Meneküljetek, a kedves az életetek!
6: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
9: Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
6: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
11: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
6: Picúr átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó?
11: Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el.
6: Egyelőre megmenekültünk.
11: Hű, láttad?
6: Láttam. Úgy futtában.
11: Mi volt az?
6: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki.
11: Nem ki, hanem be.
6: Nem be, hanem el.
11: Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr.
6: Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél.
11: Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
6: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen.
11: Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
6: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell.
11: Bunker, légópince.
6: Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
11: A kuka jó lesz?
6: Jó, rikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
11: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
6: Picúr túlkált a zsebében.
11: Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
6: Átkötözte a szalaggal a Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen.
11: Meséld már, sürgette Pompomot.
6: Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott. Csak harangzúgással.
11: Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje.
6: A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt.
11: A nyavaja törje ki ezt a kötelet. Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe. Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége, jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csak, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni. Felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picur. A telefonfülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
12: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
11: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
12: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
11: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pom-pom, befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picur nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artur is itt van, integessünk neki! Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artur észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artur odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artur, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artur. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
13: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
14: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi, majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
15: Hogy? Én? Ki van itt? Ja, én vagyok a szék.
14: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
15: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
14: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
15: Kölcsön kértek, válaszolta a szék,
14: és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
15: Mi az? Ki van itt?
14: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
15: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
14: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
15: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
14: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
15: Mi az, ki az? Ja,
14: ébredt fel a szék.
15: Hol is hagytam abba?
14: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
15: Csont, várta rá a szék. Csont?
14: Rögtent meg a kis csacsi.
15: Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
14: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
15: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
14: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
15: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
14: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
15: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
14: Hol?
15: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
14: Várj csak, ezt énekelte.
15: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
14: Jaj, nagyon szép, mondta a kis csacsi.
15: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor. Ezt énekelte.
16: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
14: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
15: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
14: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott. De a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
17: Kedves gyerekek! Pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye fogorvosnál volt.
1: Tegnap segítettem a fogorvos barátomnak a rendelőjében. Hogy én ott mit láttam? Az első páciens a krokodil volt, aki ugyebár hüllő. El is hűltem, amikor megmutatta a fogait, olyan sok volt. Fogkőleszedésre jött, legalább 2 óra hosszáig tartott. Aztán beállított a makákó, aki fogszabályzót akar. Nem elégedett a mosolyával. Nem értem én ezt a flancolást. Az izlandi lónak napi 2 fogmosást ajánlott az orvos. Kiderült, hogy eddig egyszer sem mosott fogat. A cápa fogaival minden rendben volt. Hát persze, mert ha egy kiesik, akkor nő helyette másik. Így könnyű. Az én fogam totál sárga, de nem azért, mert nem mosom, hanem azért, mert rengeteg vas van benne. Emiatt olyan kemény, hogy szinte bármit meg tudok rágcsálni. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg Manyika nénit a kamrában. Tényleg, ti mostok fogat minden reggel és este? Na azért!
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
6: Képzeld!
7: Na?
6: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
7: Jaj, de jó! Akkor égett a kezed alatt a munka.
6: Égett a kezem alatt a munka?
7: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont, ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Gárdonyi Géza. Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
9: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. Derék egészséges cserépipa volt, részkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohánnyal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalma födelőháza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott.

hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. No, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földes úr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukoricacsősznek, nem lesz semmi dolgod, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőszhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűzfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziség. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát, a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újraállott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott, hernyókoma, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létre,

0: és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Felszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült, tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapu szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
1: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Sziasztok gyerekek, én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi! A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a biciklinek.

0: cajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésűtartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésűtartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Jajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok? Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tetejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
0: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
0: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
1: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
1: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
0: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte.
1: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
0: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
1: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
0: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
1: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
0: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
1: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
0: Ezzel kiment. Becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
1: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő, golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
1: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
1: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz? Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
1: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek? Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt. Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat. Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt. Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz! Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment. Hadarva mondta. Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz? Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt. Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta. Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott. De mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

Mesmese Rádió. Ó, ció, ácio, kácio, akáció, vakáció! Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
2: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
1: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
2: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
1: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
3: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
1: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót.
2: De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
3: Azért is játszunk.
2: Mit? Kérdezte Gabika.
3: Mesét.
2: Gabika nevetett.
3: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le.
1: Hallgasd.
3: Krimit csinálok, izgalmasat.
1: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz.
3: Ti nők úgyis.
1: De nem fejezte be.
2: Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
3: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egy aféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
1: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
2: Bumbi néni, az Andriska bánt.
1: Mit csinált az a haszontalan? Kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
4: Kedves gyerekek, tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni. Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
1: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
4: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
2: Nem tudom, felelte Gabika.
3: Buta vagy, mondta Andriska,
1: és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja.
3: A manók neve Örr, Mörr és Dörr. Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
1: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt. Andriska észrevette, és megpróbálta kibékíteni.
3: Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, Mörr, Dörr.
1: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
4: Örr, Mörr és Dörr.
3: Igazi manók voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
2: Meg, bólintott Gabika. És milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
3: Az fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyué. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
2: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
3: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
2: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
3: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
2: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
3: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel. Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt azzik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek.
2: Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót, azt kombinálja.
3: Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. 2 perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
5: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
3: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
5: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg. Rá van írva, ma de in göncölszekér vissza.
3: Na és kérdeztem tőle.
5: Ennyi, Andriska türelmetlenkedett őr.
3: A másikra az volt írva,
5: ma de in göncöl szekér oda.
3: Még mindig nem értettem. Na és kérdeztem újra.
5: Na és idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet. Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal, ma de in göncöl szekér ennivaló.
3: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
2: Még sohasem láttam, jegyezte meg Gabika.
3: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
2: Hol?
3: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
5: Én vagyok Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benjártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
3: Anyu, kész van az ebéd? Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu. Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni. A nők csak a főzéshez értenek.
2: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki. Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is,
3: ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
6: Na-na! Na-na! Na-na!
0: A Születésnapi Mese című mesét hallottátok. Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta. Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mi csináljon vele. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának a kutyának, majd megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni, nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de bíz, ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire rábízhatta volna. Kapta magát, felvitte a padlásra. Eldugta a gerinc gerenda mellé, azzal, mint akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba. Este felé hazament, kereste az írást, de bizaszt egészen összerágták az egerek. Mikor a kutya hazament, nem tudott vele beszámolni, se aztán a kutya a disznónak. Ettől az időtől sose tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.
1: A Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe Kerti bál. Epres kertem majdnem tele, pislog sok-sok eper szeme. Pillangók a kisasszonyok, mind egy-egy virágon forog. Paradicsom s répa herceg nagy vidáman táncra kelnek. Az elegáns rózsabogár bűvészkedik, napfényt dobál. Kerti cinkék szépen sorban pancsolnak az itatóban. Kiskertemben mindahányan mulatnak, hisz végre nyár van.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan! Kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken.

Például biztosan szépen szólnék, mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengerek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. És ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Hogy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid, válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet. Tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan, és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott. Majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok.

lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyelt.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az, ez a kabát! Ez volt mára a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok, Szacsfai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupabort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
4: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
3: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
4: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
5: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed. Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának. Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
3: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot. Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta, és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony. Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre. A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak. Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik. Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna. Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
6: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
3: Sikoltott fel ijetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
6: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
3: Ugyan, ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfi a kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remektek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
5: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
6: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
3: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, Kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
5: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
3: Hajnali háromig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották.
5: Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták.
3: Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
7: Elmúlt a három éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
6: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat.
3: Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
7: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
6: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival.
3: Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet.
7: A király erre behívatta a lányait. Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
3: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
7: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
3: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
7: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
5: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
3: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne kelljen soha
1: sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ám, az ám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a

0: Csukásmese Rádió. Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szevasztok, Csukimukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templom toronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronz harangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A napsugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak új begyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem Engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
2: Mutasd meg valódi hangodat! Mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol! Mondta halkan,
1: de a harang csak a régi hangján válaszolt, reket, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen és rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, s a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronzharang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke, hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harang szó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A zsiráf!

0: Ням, ням, ням, ням, ням. Ням, ням, ням, ням, ням.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak. Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíz tájez, tág és szédítő. A kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, ekképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadám s a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt vígnapocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom-e szent varázsikét. Fű, fa, füt. Fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz, múltat, s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely mint a pont kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen, mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Idet lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt, zsiráf teve, fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így, a más cukra előtt. De a kevés is jobb, mint semmi se, az élet szép, csak bánni kell vele. S a félre billen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul még összeszámolom. Fű, fa, füst.
3: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora,
1: most kettő,
0: s leszel az orszárvora.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végén laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókorajuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna a garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útra valód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak? Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz napkelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, s mind a három fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, de rejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. 3 nap, 3 éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a 4. nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt 3 nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy 3 fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Bár azért a 3 fenyő, a fekete föld meg a piros begyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöld begyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. – Mi bajod, kis madár? – kérdezte a legény. – Nem a te földed, nem a te földed! – csivitelte a madár. – Hely, ennek a felesem tréfa! – gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. 3 hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak kerett. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje, a tetején 2 fenyőfa állt, s mind a 2 fenyő csúcsán egy-egy kék begyű madár énekelt. Mintha apám 3 fenyőt mondott volna meg fekete földet és piros begyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő, meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a 2 madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. – Mi bajotok, madárkák? – kérdezte ilyetten a legény. – Nem a te földed, nem a te földed! – csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak lát ám egy dombot. Fekete a földje, 3 fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, vessél már! Énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot,

0: Na, mesélj!
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat, Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
2: Remélem, szót fogadtatok?
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
2: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
2: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
2: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt egészen biztosan ismeritek, úgyhogy nyugodtan, bátran, hangosan énekeljétek.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Gévai Csilla, Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
2: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
1: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
3: Stop.
1: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
2: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
1: és miért van úgy kétségbe esve.
2: Jaj, ne!
1: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
2: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
1: Azt már nem.
2: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
1: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek.
2: Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat.
1: Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit.
2: Szóval ezt tanítja nappal.
1: De min ügyködik este?
2: Megmondom én.
1: Persze, hogy megmondom.
2: Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt.
1: Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg,

mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről Balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom, te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom. Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a hét egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós, minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és hét gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Millás Mese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve. Hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt. De a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
2: Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
1: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska?
2: Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant,
2: de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske.
1: Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
2: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
1: Hová mész, macska?
2: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak!
2: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve.
1: Na te macska, megkereszteltétek-e?
2: Meg hát, és mi a neve?
1: Semmi sincs.
2: Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt.
1: Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska! Hozd le a 2 bödönt!
2: Jaj, én úgy szédülök! Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott.
1: Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve.
2: Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre.
1: Hát én ettem volna meg, csodálkozott szörnyen.
2: A macska meg egy jó nagyot kacagott.
1: Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe.
2: Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Cillancs felfedezi a világot. Elmondja Korda György. Cillancs unatkozott. A kertben élt a két testvérével meg a mamájával. Nyár volt, meleg volt, a kert gyönyörű volt, és Cillancs mégis unatkozott. Ő volt a legkisebb, s vele senki nem akart játszani. A nagyobbik testvére a lepkéket kergette elmerülten. A lepkék vérámon billegtették szárnyaikat, a középső testvére meg állandóan aludt. Lustán fújta a kását, a horkolása betöltötte a kertet, úgy zümmögött, mint valami apró fűrész. A mamája a kedvenc helyén feküdt. Ő se játszott vele. Olyasmiket mondott neki, hogy 3 hónapos cica vagy, tanulj meg egyedül játszani, elég nagy vagy, ismerkedj meg a világgal. Cillancs megfogadta a tanácsot, ismerkedett a világgal. A kert volt a világ, a nagy, gyönyörű nyári kert. Először a fűvel találkozott, abból volt a legtöbb. A fű bársonyosan puha volt, ahogy óvatosan lépkedett benne a talpacskáival. A fűvel nem csak lépegetni lehet, de hemperegni, meg bogarászni is. Cillancs hemperget és bogarászott. Mikor már jól megismerkedett a bársonyos fűvel, találkozott egy bokorral. A bokor tetején gyönyörű, tűzpiros virágok nyíltak. Cillancs először lentről bámulta a tűzpiros virágokat, majd elhatározta, hogy közelebbről is megnézi őket. Nekirugaszkodott, kapaszkodott, majd keservesen nyávogva lepottyant a földre. Megszúrt, szaladt a mamájához panaszkodva. Hát persze, mosolygott a mamája, a rózsának tövise van, mász fel olyan fára, aminek nincs tövise. Cillancs keresett olyan fát, aminek nincs tövise, felmászott rá. Aztán egy másikra, aztán egy harmadikra, mikor minden fára felmászott, bússal leült a fűbe, és megint unatkozott. Ahogy ott ül a fűben, kíváncsian nézte a házat. A ház a kert végében állt, és oda tilos volt bemenni. Cillancs lopva körbe pillantott, a mamája szunyókált, a középső testvére horkolászva aludt, a nagyobbik testvére elfutott egy pillangó után, gondolt egy merészet, nekiíramodott, és besurrant a házba. Dobogó szívvel megállt a szoba közepén, óvatosan néztegélt. Milyen más volt itt minden, mint a kertben? Először is nem volt fű. A fű helyett szép, sárga padló volt, a padlón tarka szőnyegek. Azután nem volt fa, hanem asztal, és az asztal mellett székek. Azután nem volt ég, hanem szép fehér mennyezet. Nem volt nap, de volt egy szép nagy lámpa. A falakon ablakok voltak, de nem lehetett kilátni rajtuk, mert hatalmas színes függönyök takarták. Aztán nem volt szúros rózsabokor, de volt egy nagy váza tele virággal, aztán volt még valami, ami teljesen elbűvölte Cillancsot. A földön egy vonott kosár, és a kosárban színes pamut gomolyagok. Ez álma játék, gondolta Cillancs boldogan. Nem havazott egy percig, se odaugrott a kosárhoz, ügyesen felborította. A színes gombolyogok kigurultak pont a mancsához, elősen óvatosan pofozgatta, majd merészen nagyot csapott rájuk. A sárga gomolyag elgurult puhán, egészen a szoba sarkáig. Ahogy gurult, egyre kisebb lett. Cillancs ámulva nézte. Na hát, ez ám a fura labda, gurulás közben elfogy. Aztán a piros gombolyaggal gurigázott, aztán a kékkel, egyre bátrabb, egyre vidámabb lett, hogy is ne, hiszen olyan régen nem játszott már, és micsoda pompás játék, ez a három gombolyag. Egyedül is lehet velük játszani, és micsoda pompás hely ez a szoba. Már nincs benne fű, nincs benne fa, és nincs benne több macska se, mégis jókat lehet benne gurigázni. Az udalmat, mintha elfújták volna. Cillancs gurigázás közben elégedetten gondolt rá, már nem unatkozom. Aztán egy másik gondolat is motoszkált a fejébe, igaz, egyedül vagyok, igaz, hogy a két testvérem kimaradt a kertben, de az is igaz, hogy az egyik mindig alszik, a másik meg mindig lepkére vadászik. Elvetette a motoszkáló gondolatokat, és a sárga gombolyag után iramodott fürgén. Amikor utolérte, rácsapott a mancsával. A sárga gombolyag puhán gurult. Amikor utolérte, megint rácsapott. Egyszer csak egy nyitott ajtóhoz ért. Cillancs habozás nélkül belépett az ajtón. Fürkészve körülnézett. A másik szobában is tarka szőnyeg volt a padlón, székek, asztalok álltak rajta. Gombolyagok nem voltak, de volt valami, ami nagyon érdekesnek látszott. Az asztalon egy nagy, vízzel telt üvegedény állt. Két szépséges tarka-barka hal úszkált a vízben. Cillancs kíváncsian figyelte. De gyönyörű, sóhajtotta, ilyen nincs a kertben. A két hal is észrevette a bámészkodó kis cicát. Először ilyetten fel alá cikkáztak az akváriumban, majd lassan megnyugodtak, mivel látták, hogy a kis cica bámészkodik, nem bántja őket. Abba hagyták az ilyet cikkázást, és megint szép lassan úszkáltak. Cillancs mozdulatlanul gyönyörködött a tarka-barka halakba, és esze ágába sem volt, hogy bántsa őket. Majd óvatosan felágaskodott, és az üvegre tette mancsát. Így nyávogott halkan. Szép tarka-barka úszkálók, aranyos pikkelyesek, úgy szeretnélek megsimogatni benneteket. A halak, mintha értették volna, odaúztak a mancsa alá, egyszer csak a magasból éles rikácsolás hallatszott. Keringette, rabló, rabló! Cillancs riadtan nézett fel a magasba. Egy ketrecben két papagáj ült, hintázott és rikácsolt vidáman. Csak a hangjuk volt félelmetes, amúgy barátságosan nézegették a riadozó kis cicát. Cillancs is összeszedte magát, és kíváncsian figyelte a rikkangató papagájokat. Már ő is mosolygott, nem vagyok rabló, gondolta, csak kíváncsi, és ezek a papagájok úgy látszik nem tudnak mást. Majd megsálnálta őket, be vannak zárva, lehet, hogy azért rikácsolnak, de én nem tudlak kiengedni benneteket. Több szoba nem volt, Cillancs kiosott a hátsó ajtón, és meglátott egy lépcsőt. A lépcső lefelé vezetett a ház alá. Na, fent mindent láttam már, megnézem, mi van lent. Leszaladt a lépcsőn, és egy nagy, homályos pincébe ért. A sötétség nem zavarta, hiszen macskák a sötétben is kiválóan látnak. Bámészkodott hát, merezgette a szemét. Látott egy üvegbe tűzött gyertyacsonkot, meg látott egy egeret. Mind a ketten megtorpantak, majd az egér kapott hamarabb észbe, iszkiri elszaladt. Cillancs kiáltott, ne féltek is buta, nem bántalak. De az egér már nem volt sehol. Cillancs forgolódott, ide lépett, oda lépett, kereste, hová bújhatott az egér. És ahogy forgolódott, belegabajodott valami puhába. Dühösen kapálozott, de ez a puha valami egyre jobban rátekeredett. Hát ez meg mi a csuda lehet? Valami háló tűnődött? Még sose látott ilyet. Majd megunt a gabajodás, nagyot csapott a mancsával, a pókháló elszakadt, Cillancs végre kiszabadult. megtisztogatta bundáját. Na, majd legközelebb óvatosabb leszek, mormogta. Jó is, hogy megfogadta, mert majdnem belelépett egy egérfogóba. Na, elég volt a pincéből dünnyögött, s felfutott a lépcsőn. A hátsó udvarra ért, kerek szemmel bámészkodott, sohasem járt még itt. Hát, ahogy körülnézett, meglátott egy nagy tálat, a tálban víz volt. Aztán meglátott egy hosszú, bozontos kutyafarkat. Mikor már jó megbámulta a kutyafarkat, elhatározta, hogy megnézi a kutyát is. Óvatosan előre araszolt, a farok egy szép nagy kutyájé volt. Cillancs a lélegzetét is visszatartotta, úgy nézte. A kutya lustán heverészett, lassan kinyitotta a fél szemét, és megnézte a kíváncsi kis cicát. Hát ez a vakarcs honnan pottyant ide, gondolta álmosan, még sose láttam. Biztosan a másik udvar volt évet ide, ott mászkálnak ezek a nyávogó szőr gombolyagot. Cillancs kicsit remegve nézett a nyitott fél szemébe, eszébe jutott, hogy miket mesélt a mamája a félelmetes kutyákról, hogy a kutya a macska ősi ellensége, meg hogy a macska azonnal fusson, ha kutyát lát. Cillancs meg is feszítette mind a négy lábát futásra készen, de a kutya nem volt se félelmetes, se ellenséges. Elfutni ráérek, előbb jól megnézem, gondolta Cillancs. Aztán hogy történt, hogy nem? Nyilván csak ásított egyet a kutya, kinyitotta a hatalmas száját, csak úgy recsegett a szálkapcsa, s megmutatta óriási fogait. Cillancs felugrott, és elfutott. Cillancs futott át az udvaron, nem nézett se jobbra, se balra, mikor már alig bírta a ideje, és alig mozgott a lába, szaporán szedve a levegőt megállt. Lassan megnyugodott, megszűnt a lábában remegés, és megnézte, hová is került a nagy futásban. Két tüskésbokrot látott, egy nagy tüskésbokrot és egy kicsit. Hát, ahogy nézegette őket, egyszer csak hihetlen hátraugrott, mert a tüskésbokrok megmozdultak. Először a kicsi, utána a nagy. Kigömbből jöttek, és orruk lett, meg szemük, meg szájuk, és vidáman rámosolyogott a Cillancsra. Cillancs visszamosolygott, és udvariasan bemutatkozott. Én Cillancs vagyok, és ti kik vagytok? A kisebbik tüskés bokor pergőnyelven válaszolt. Mi vagyunk a Südök, ő a mamám, én pedig a fia vagyok. A sünmama bólogatott, de nem szólt egy szót sem. Lehet, hogy azért nem, mert nem így jutott szóhoz. A kisebbik sűn fecsegett tovább, látszott, hogy szeret beszélni. És mi, Sünök, híres egérvadászok vagyunk, bizony. Cillancs ágra nyit szemmel bámulta a fecsegő sűn. Mit bámulsz? Kérdezte a sűnfiú. Azt bámulom, hogy te alig vagy nagyobb egy egérnél. Tudom, mert az előbb láttam egy egeret a pincében, válaszolt Cillancs mosolyogva. És hogyan tudod te megfogni az egeret, amikor alig vagy nagyobb nála? Nem számít, legyintett a sűn. Majd megnövök, és akkor leszek, mint a mamám, és könnyen elbánok egy vacak egérrel. De Cillancsot furdálta a kíváncsiság, és addig is mit teszel, amíg megnősz? A sűnfiú egy pillanatig tétovázott, és már hadarta is. Addig tejet, 10 liter, meg kukacot, de 1 métereset, vagy 2 métereset. Cillancs ámuldozott, majd magába ezt gondolta. Nagy hencegő vagy te, kis sűn. De nem mondta ki, mert nem akarta megbántani. Cillancs elbúcsúzott a sűnöktől, s mosolyogva trappolt a fűben. Trappolás közben tűnődött, hogy merre menje. Haza még nem megyek, még korán van, és úgy érzem, hogy még nem láttam mindent. nagyot kagyarodott, és kifutott a mező szélére. A mező szélén egy kerítés volt, a kerítés mellett egy ló legelészett, mellette egy kis csikó felemelt fejjel. Cilancs félre hajtott fejjel bámulta őket. De szépek, és milyen nagyok, és milyen hosszú a sörényük. Egyszer csak valaki fölemelte, lágyan megsimogatta, és így szólt hozzá nevetős hangon. Hát, te kis cica, mit keresel itt? Cilancs először megijedt, de hamar megnyugodott, hiszen simogatják, és nevetős hangon szólnak hozzá. Megnézte, ki az. Egy mosolygos képű kis fiút látott piros sapkában. A fiú tovább simogatta és beszélt hozzá. Milyen szép puha bundád, és milyen okos pofikád van, hogy hívnak? Cillan csak nyávogott egyet, majd a szemét lehúnyva dorombolt, a fiú bólogatott. Aha, értem, kíváncsi kis cica vagy, és most körülnézel a világban. Letette a kerítésre Cillancsot. Bámészkodj nyugodtan, én enni adok a lovaknak. Cillancs elúta a nézelődést, leugrott a kerítésről, és visszafutott a mezőről a szomszéd kertbe. Épp azon tűnődött, hogy mit csináljon, mikor nyávogást hallott a magasból. Mieu, mieu! Fölnézett, és látja, egy koromfekete kis cica van a háztetőn, sétált a mamájával. Cillancs visszanyávogott, mire a koromfekete kis cica integetett neki. Hogy hívnak? Kérdezte, és honnan jössz, és hová mész? Cillancs visszaintegetett, majd megkérdezte, felmehetek? Fenn majd mindent elmesélek. A koromfekete kis cica a mamájára nézett, a mama beleegyőzően bólintott, Cillancs fölrugaszkodott, slip-slap fönn volt a háztetőn. Cillancsnak hívnak, mondta kicsit lievve, én ott lakom a szomszédba két testvéremmel és a mamámmal. És csak úgy kóborlok össze-vissza. Voltam benne a házban, voltam a pincében, voltam egy másik kertben, voltam a mezőn, és most így vagyok. Cillancs kíváncsian körülnézett a tetőn, és büszkén állapította meg, hogy nem szédül. Ekkor meglátott valamit. Mi ez ott? Gyík! Cillancs tovább pámészkodott, kihajolt a tetőperemén, és meglátott egy fecskefészket. A fészekben négy éhes fióka tátogatta a csőrét. A fecske mama és a fecske papa felváltva etette őket, amelyik fiókának éppen üres volt a csőre, éhtelenül csivitolt. A korom fekete cica mellé kuporgott és magyarázott. Négyen vannak. Láttam, amikor kikeltek. Naponta látom, hogy növekednek. Rajtuk tartom a szemem. Vigyázok rájuk. Cillancs kérdően nézett a korom fekete cicára. Miért kell vigyázni rájuk? Hiszen itt a mamájuk meg a papájuk. De nincsenek mindig itt. Szúnyogokra vadásznak, meg a bogarakra. Ezért kell vigyázni, nehogy valaki bántsa a fiókákat. Cillancs elismerően nézett új barátjára, majd a fecskefészket bámulta, s ahogy bámulta, valami bizseregni kezdett a szívében. Az bizserget, hogy de rég látta már a mamáját. Cillancs nem habozott, gyorsan lekúszott a tetőről, visszaintegetett a koromfekete cicának, és futott hazafelé. Futás közben halkan fel-fel nyávogott, és egyszerre csak meghallotta a mama hangját. Cillancs, Cillancs, hol vagy, merre vagy? Cillancs boldogan kiabált. Itt vagyok, megyek már, mama! Átbújt a kerítésen, és már ott is volt a fa alatt a mamája mellett. Hozzábújt gyorsan, hízelkedve, és boldogan szaporán pislogott az örömtől. A mamája kedveskedve szörnyűködött. Hol voltál, én csavargó kis cicám, és milyen piszkos a bundád? Hát gyere, megmozdatlak. Szelinen tisztogatni kezdte a kószos, piszkos bundácskát. Cillancs lehúnyta a szemét, halkan dorombolt, büszkén végig gondolta, hogy merre járt. Világot láttam, suttogta. Szép a világ, jó a világ, de legjobb itthon.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szent Istvánnak hálaadó ünnepén szakajtóban dagadjon az új kenyér.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér. Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hú, ruk! De a fa meg sem moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hú, ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér, nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lábanyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte és így okoskodott. Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret! Szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret! Züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. Ez anyu! kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell. Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. Köszönjük a segítséget, röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. Köszönjük, köszönjük, zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamillateát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamillavirággal, másik kezükben lépesmézzel, futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamillateát főz, vagy kamillaborogatást készít, gondoljatok a kamillatündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A galamb, aki nagyon gyorsan szeretett utazni. A galambok, mint minden madár, nagyon szeretnek repülni, és még ha magasan repülnek, akkor is tudják, hogy merre járnak. Egy egész térkép van a fejükben. A lakóhelyüket mindenki másnál jobban ismerik, és ha valaki eltéved, biztos, hogy tőlük kér majd útbaigazítást, mert amellett, hogy mindig tudnak segíteni, még nagyon kedvesek is. Igen ám, de a galamb nem költöző madár. Télen-nyáron egy helyen él, és nem merészkedik túlságosan messze az otthonától. Pontosabban majdnem mindegyik galamb ilyen. Ám élt egyszer egy kis városkában egy különösen kalandvágyó galamb. Már nagyon fiatalon megismerte és megjegyezte az egész környéket. Egyetlen galamb sem tudta olyan gyorsan megjegyezni az új helyeket, mint ő. Épp ezért már hamar kijjebb merészkedett a városból, mint a többiek, és igen hamar ráunt arra, hogy mindig ugyanazok felett a dombok és házak felett kell repkednie. Nagyon szeretett volna messzire utazni. Otthon néha mesélte a szüleinek, hogy ha majd nagy lesz, be fogja repülni az egész világot, de mindenki csak legyintett rá egyet a szárnyával. Ugyan már, majd benő a fejed lágya. És nem vették őt komolyan. De ezt a kalandvágyó galambot nem lehetett csak úgy eltéríteni a céljától. És napközben mind messzebb és messzebb repült az otthonától. És minden nap egyre nagyobb távot repült be, pihenés nélkül. És amikor tehette, a városka egyik boltjának kirakata előtt csipegetett, mert bent egy hatalmas földgömb terpeszkedett. A galambnak az volt a kedvenc kirakata és helye az egész városban. Minden nap gyűjtögette az erőt és a bátorságot, hogy belevágjon a nagy utazásba, míg nem egyik nap rámosolygott a szerencse. A családja hírét vette ugyanis, hogy egy távoli rokon házasodni készül, és megszerették volna lepni egy kis ajándékkal. Ám a rokon igen messze lakott, és nem akaródzott senkinek útra kelni. Kivéve persze az utazni vágyó galambot, aki kapva kapott az alkalmon, hogy majd ő elviszi az ajándékot. rá is bízták, és útjára is bocsájtották. A galamb pedig olyan boldog volt, mint még soha. Repült is, ahogy csak a szárnyai bírták. Mikor megérkezett, a rokon és az egész fészek alja nagyon megörült neki, és a szép ajándéknak, és igen hálásak voltak neki a fárasztó útért. A galamb pihent pár napot a rokonoknál, amikor is az egyik nagynénje azzal fordult hozzá, hogy bizony lenne neki is egy kis elintéznivalója egy még távolabbi városban. Nincs kedve elvinni egy levelet oda. Hogy ne lett volna? A galamb ahelyett, hogy hazaindult volna, csőrébe kapta a levelet, és repült tovább boldogan. A levelet egy öreg galambnéninek kellett odaadnia, aki nagyon várta már a híreket a húgától. Olyan izgalommal és szeretettel fogadta a kalandvágyó galambot, hogy az megint ott ragadt pár napra. Traktálták is minden jóval. Nem sokára az öreg galambnéni így szólt hozzá. Küldenék egy kis süteményt a fiamnak. Elvinnéd-e? A galamb ismét kapva kapott az alkalmon, fogta a csomagot, és repült még messzebb, mert a galambnéni fia bizony még távolabb lakott. Ám ő is olyan hálás volt a süteményért, hogy örömmel fogadta be pihenni a galambot. Pár nap múlva az új vendéglátónak is eszébe jutott valami. Te galamb! Nekem lakik egy szarka barátom két napi repülésre, és már régen szerettem volna neki képeslapot küldeni. Most lesz a születésnapja. Segítenél? A galambnak eszébe sem volt nemet mondani, és csőrében a képes

0: utazott és vitte a híreket, csomagokat, ajándékokat egyre messzebb. Így ment ez hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem a galamb végül az egész világot bejárta, és ahova csak érkezett, örömet okozott. De senki sem volt a világon, aki boldogabb lett volna, mint ő. Egyik nap, amikor egy új levelet kellett elvinnie, szokatlanul ismerős tájak felett szállt, és egyszer csak rádöbbent, hogy éppen hazafele tart. Észre sem vette addig, milyen honvágya van. Mikor hazaért, összesereglett az egész család, hogy fogadják. Csókolták és ölelték, ahol csak érték. A galamb pedig egész álló éjjel és még egy egész álló nap sorolta, merre járt, miket látott. Mikor a történet végére ért, körbenézett és nagyot sóhajtott. Mindig utazni vágytam, de most már tudom, hogy a legjobb érzés hazajönni.
1: Csukás Meserádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Ballag a kis katica, hazafele éppen, fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még hat.

0: Miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Budapesten volt egy bolt, abban mindenféle volt. Tól, tinta, papíros, ez a kislány de csinos. Ha nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.

0: biztos, ha nem csinos halovád, ez a kislány kint van már.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai, a versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
3: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Vár a dzsungel!
2: Hadarta el egy szuszra Gellért.
4: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
2: Suttogta kábultan Lilla.
3: Nem, és meg ne próbálj vissza aludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
2: Közölte határozottan a kis gepárd.
3: Milyen játékot?
2: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
3: Az még egyelőre titok,
2: kacsintott sejtelmesen Gellért.
3: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
2: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
3: Jó, jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
2: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
3: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
2: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
3: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
2: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
3: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én. Látsz itt bárki mást?
2: Nevetett cinikusan Gellért.
3: Ez nem igazságos.
2: Görbült le a kis gepárdlány szája.
3: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
2: Csuklott el vékony kakis hangja.
3: Csak nem vagy gyáva?
2: Gúnyolódott Gellért.
3: Persze, hogy nem vagyok.
2: Vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
3: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
2: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír, de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott.
3: Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
2: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
5: Nem esett bajod?
2: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
4: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget.
2: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál.
3: A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymást fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
6: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

te mám lenč. Azt a percet, mikor kidugta fejét,

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok, nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza. De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát.
2: Ne edd meg a reggelit!
1: Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta.
2: Hát én, itt ülök a szekrény tetején.
1: Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Sejem bogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát.
2: Ki vagy te?
1: Csodálkozott Zsófi.
2: Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom.
1: Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
3: Dobd le a földre!
1: Súgta Hiszti Manó.
2: Nem dobom,
1: mondta Zsófi.
2: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
1: javasolta Hiszti Manó.
2: Hagyjál békén,
1: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
2: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok!
1: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
2: Nem kell a szandál!
1: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
2: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
4: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
2: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
1: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
4: Ezt most felveszem!
1: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
2: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
1: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
3: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
1: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
4: Ebből elég volt!
1: Toppantott mérgesen Hiszti Manó.
3: Ne rakj rendet! Azt akarom, hogy hisztizz!
4: Nem hisztizek, mondta Zsófi. És menj ki a szobámból.
3: Hisztit akarok! Hisztit akarok!
1: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
2: Milyen buta Manó vagy te!
1: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
2: Nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
1: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
4: Milyen hiszt is ez a hiszti manó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.
1: És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön hiszti manó, és újra kinevesse őt.

Szukásmese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még süsünek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza.
3: Itt a Laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat, hajrá, tüskés hátú!
2: Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Ám jó.
3: Mi nem jó? A labdázás nem jó?
2: Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus.
3: Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacusan.
2: Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte.
3: Vannak bizony,
2: mondta ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás.
3: Na, erre kíváncsi vagyok. Ült a labdára tüskés hátú. És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni.
2: Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot.
3: Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene.
2: Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne hetvenkedjen, mert holnap ő lehet a vesztes.
3: Tüskés hátú elgondolkodott. Van benne valami, ismerte be végül.
2: Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani, vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos?
3: Világos, ismerte el tüskés hátú.
2: Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak az, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni.
3: Csalás árán.
2: Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát, és megölelte ugrifülest.
3: Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam.
2: Itt a Laszti sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett tüskés hátúra.
3: Ilyen kiváló tanítvány.
2: S lám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus, és játszottak egész délután.
3: Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk. A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Donászi Magda, a kíváncsi bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alvásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapi paparazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jó cakát. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, Mancsa Karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihe madarak. Lelkendezve keringőztek, sejehuja, hajahely, Frici Mackó orrán táncolt pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A két pihe kacagott, titkon összesúgtak, búgtak, becsapták a kis bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta Pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere te is, csalták Fricit, itt a remek alkalom. Frici Mackó talpra ugrott, fölemelte buksiját. Meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken éldegél, jégből van a palotája, 9 tornya égig ér. Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát, mézes-mázos ajándékkal szánkózik az úton át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocsbundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt, Frici kemek pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a 9 tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta, a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát.
2: Wow, wow, egy kis mackó!
1: Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott.
3: Miau!
1: A kis bocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépesmés sem jó. csak azt kéri, odujába vigye vissza télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, megígérte másnap reggel, 6 rénszarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még 3 zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kisbocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján télapóval ölelkező kisbocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, mackóiknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is 2 üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró, lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a 2 pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a 2 pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan. Brumma, brumma, jó cakát!
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: kjolesen. Og jeg suger kjolesen. Men jeg går dit og sanns på kjent. Det kan mig i kjolesen. Det kan mig i kjolesen. Det kan mig i kjolesen.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendók mester és Pusadeák. Hendók mester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes kis feje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben. Mivel ez a Hendók mester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendók mester. No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttól helyett egész kócsak szárnyam van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen. Aj, bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendók mester. Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán. De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol. Szó ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra. Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni? Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, és ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add derrébb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt őnek is se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét. Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák. Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, s azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett. Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendókmester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának. Nagyot nézett Busadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje, csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást 2 szárnyát. Adjon Isten, Hendókmester! Na ide nézzen! Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendókmestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre. Jaj, a király! Sertült ki az ajtón Hendókmester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá. De csusszahatott volna ő a föld alá is. Még tán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendókmestert meglátta a tuli tarka palástban. Néni mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre. Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot. Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne? Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendókmester? Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se. De fából kifaragom még a gácsér farkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendókmester se rajzolt különbet. Hát, miért gácsér farkú ez, öccse? Kérdezte a király. Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladt a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét. Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendókmester formájú. A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendókmester formájú. Különösen ez az utolsó esett zokon Hendókmesternek. Táncolt is mérgében a 2 lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz. Mondsza csak, mester! Sebes munka-e az az írás? Ojjé! Mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt. Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd. Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás. Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fabetűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre. Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester. Hogy lehessen ez? Csóválta Hendók a fejét. Hiszen olvasni se tud a málé. Majd megtanul, nézett rá a király a Busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem tett bele 1 hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon. Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendókmester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket. hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt. Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
3: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól, megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
5: Emeld a kezed.
4: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De később

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mese sorozatát Herman Lilla meséli el.
1: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kertcsodáit. Beth Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A következő rész címe pedig a legfinomabb paradicsomos tészta. Mire Olaszországba értek, kezdett besötétedni. Mati és Lori az anyukájukkal és Fügével a tengerparton várták a vendégeket. Ahogy az aranyköntösbe öltözött nap lebukott, az utolsó napsugarak ezer színben táncoltak a tenger hullámain. A gyerekek nagyon örültek a viszontlátásnak. A két kutyus hamar összebarátkozott, és vidám játékba kezdtek a homokos tengerparton sétáló emberek közt. Matiék otthona olyan közel volt a kikötőhöz, hogy gyalog sétáltak haza. A házuk melletti étterem terasza roskadásig megtelt a vendégekkel. Az asztalokon incsiklandozó fogások sorakoztak, étvágygerjesztő illat csapta meg az orrukat, amitől a csapat nagyon megéhezett. Rozi pocakja hangosan megkordult, amint mindannyian jót nevettek. Loriék apukája terített asztallal várta őket a teraszon. Egyik specialitásával, paradicsomos spagettivel fogadta Elláékat. A gyerekek szeme felcsillant, amint meglátták a fűszeres mártásba forgatott gőzölgő tésztát. A paradicsom szószt is a fiúk apukája készítette. 1 kiló paradicsomot megmosott, keresztben felvágta mindegyiket, majd forrásban lévő vízben főzte 1 percig. Mikor a paradicsomok kihűltek, lehúzta a héjukat és felkockázta. 1 gereszt fokhagymát és 1 kisebb vöröshagymát apróra vágott, 1 serpenyőben olívaolajat melegített, és arra dobta a hagymát, amit megdínsztelt, majd rászorta a paradicsomot is. Sózta, borsozta, öntött hozzá 1 pici tejet, és több mint fél óráig főzte. A legvégén friss, apróra vágott bazsalikommal ízesítette, majd mielőtt a tésztához keverte volna, kézi botmixerrel pürésítette.
2: Ez a legfinomabb tészta, amit valaha ettem!
1: Dicsérte Rozi az 1 tál ételt, miközben megnyalta paradicsom szószos száját, és még 1 adag tésztát pakolt a tányérjára.
3: Grazie mille, Rozi, nagyon köszönöm, mondta hálásan az apuka.
1: Vacsora után a fiúk anyukája citromillatú gyertyákat gyújtott, és még jutott idő 1 kártyapartira.
2: Hoztunk nektek ajándékot,
1: jutott eszébe Rozinak, és 1 papírtasakot vett elő a táskájából, amely 1 teakeveréket rejtett csatos üvegben.
2: Ezt a teát mi készítettük a nagypapával. Van a szalógépe, amin gyümölcsöt szárítunk. Tavaly nyár végén szedtünk a kertjükben almát, ősszel csipkebogyót. Nagypapa az almát kis szeletekre vágta, úgy tette az aszaló tálcáira. A csipkebogyó tisztítása jóval macerásabb volt. A bogyókat először félbevágta, majd 1 éles késsel kikaparta a szőrös magokat a belsejükből,
1: idézte fel Rozi a kedves emléket.
2: A teakeverékre öntsetek forró vizet, és hagyjátok állni 10-15 percig, mielőtt leszűritek. Szerintem akácmézzel a legfinomabb.
1: Holnap reggel főzök nektek belőle teát. Biztosan fáradtak vagytok már, térjünk nyugovóra. Mosolygott Loriék anyukája, majd megmutatta Ellának, Rozinak és a szüleiknek a vendégszobát, ahol levendula illatú ágynemű várta a messziről érkezőket.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
5: Noszov meséje. Nagyot mondók. Misutka és Stasika kerti kispadon üldögélve beszélgettek. De ők nem olyan egyszerűen beszélgettek ám, mint ahogyan általában a gyerekek szoktak. Nem. Misutka és Stasik minél nagyobb valótlanságokat igyekezett egymásnak mondani, és azon versenyeztek, hogy ebben a furcsa vetélkedőben melyikük tesz túl a másikon. Hány éves vagy? Kérdezte Stasiktól Misutka. 95. Hát te? 140. Tudod, én előbb voltam nagy, mint kicsi. Régen éppen olyan hatalmas, magas ember voltam, mint Borja bácsi, de aztán nem felfelé nőttem, hanem lefelé. Ezért vagyok most ilyen kisfiú. Én pedig, válaszolt Stasik, először kicsi voltam, aztán megnőttem, majd újra kicsi lettem, most pedig ismét megnövök majd rövidesen. Amikor én felnőtt voltam, át tudtam úszni a legszélesebb folyót is. Hűha! Én meg a tengert tudtam átúszni. Már az is valami. Én az óceánt úsztam át. Én pedig még repülni is tudtam régebben, dicsekedett Stasik. No, hát akkor rajta, repülj! Most nem tudok. Nagyon kijöttem már a gyakorlatból. Nem is tudom, mennyi ideje, hogy nem repültem. No, akkor ezt hallgasd meg. Egyszer egyedül fürödtem a tengerben, és rám támadt egy cápa. Én úgy védekeztem, hogy jól orba vágtam.

Afrikában jártam, felfaltott engem egy krokodil. Ezt már nem hiszem el. Pedig igaz, dehogy igaz. Hazugság. Ha igaz lenne, akkor te most nem élnél. Miért ne? Hiszen nem maradtam a krokodil hasában. Lenyelt, de aztán nem sokára ki is köpött. Úgy, ahogy mondom. Misutka elgondolkozott. Szerette volna turszányalni Stasikot a nagyotmondásban. Törte a fejét, töprengett, majd végül így szólt. Egyszer az utcán sétálgattam. Villamosok, gépkocsik, motorok robogtak körülöttem. Ezt már ismerem, kiáltott közbe Stasik. Most azt akarod elmondani, hogyan ütött el a villamos, ugye? Dehogy is az, csak ne szólj közbe! Jól van, no, mondjad! Tehát sétálgatok egyszer az utcán nyugodtan, kényelmesen. És hirtelen ott terem előttem egy autóbusz. De olyan hirtelen kerültem oda, hogy nem vettem észre azonnal, így véletlenül éppen ráléptem, és recs! Szétlapult a talpam alatt, mint egy palacsinta. Ha-ha-ha! Ez már igazán hazugság! Miért lenne hazugság? Mert hihetetlen, hogy te palacsintává tudnál taposni egy autóbuszt. De hát tudod te, hogy milyen volt az az autóbusz? Nem én! Játékautóbusz! Az egyik kapuajban játszott vele egy kisfiú, és úgy került véletlenül a lábam alá. Közben odaérkezett Igor, a szomszédfiú, és ő is leült Misotka és Stasik mellé a padra. Hallgatta egy darabig a két fiút, majd megszólalt. Mit hazudtok ti itt össze-vissza? Nem szégyellitek magatokat? Miért? Kérdezte csodálkozva Stasik. Hiszen ezzel mi nem csapunk be senkit, csak egyszerűen kitalálunk valamit, mintha mesét mondanánk. Mesét, dohogta Igor. Hasznosabb dologgal nem tudtok foglalkozni? Te azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyeneket kieszelni? Semmiség az egész, felelte ajkbíggesztve Igor. No jó, hát akkor találj ki te is valami nagy dolgot. Azonnal, ahogy parancsoljátok, felelte Igor és elgondolkozott. Misutka és Stasik pedig kíváncsian várták, hogy vajon mit is fog Igor kitalálni. Rögtön, mondta ismét Igor, és megköszörülte néhányszor a torkát. Halljuk, halljuk, sürgette a másik kettő. Mindjárt, no, hadd gondolkodjam már egy kicsit. Jó van, gondolkodj csak. Köszörülte ismét a torkát Igor. Szóval, persze, hogy szóval mondd el. Türelmetlenkedett Stasik. Mondom én azonnal csak. Csak nem jut eszedbe semmi, igaz? Semmiség az egész, mi? Mondta szemrehányóan Misutka. Megvan! Figyeljetek csak ide! Kezdett végre Igor a mesébe. Egyszer felmérgesítettem egy kutyát, és a lábamba harapott. Nézzétek, még most is látszik a forradás. Mondd, Igor, ezt te most találtad ki? Kérdezte Stasik. Dehogy. Azt mondtam el, ami meg is történt. No látod, ez a semmiség, pattant fel Stasik hadonászva. Ilyet mindenki tud mondani. Tud, mondta sértődötten Igor, de olyat, mint ti nem, ugye? Mert ti itt mindenféle értelmetlen butaságot fecsegtek, és ezt nagy dolognak tartjátok. Ennek így semmi értelme, de annak, amit én hazudtam tegnap, annak legalább valami haszna volt. Haszna? Miféle haszna? Kérdezte kíváncsian a két fiú. Hallgassatok ide, fogta halkabbra hangját Igor, s Misutka Stasik érdeklődve húzódott hozzá közelebb. Tegnap este ketten maradtunk otthon Irával a hugommal, mert a szüleink elmentek hazulról. Ira hamar lefeküdt és elaludt. Én meg kimentem a konyhába és megettem egy fél üveg finom baracklekvárt. Mit kellene most tennem? Gondoltam, miután jól belakmároztam, hogy semmi bántódásom ne legyen torkoskodásom miatt, ha anyuék hazajönnek. Nagyszerű ötletem támadt. Fogtam a lekváros üveget, és bekentem az alvújra száját lekvárral. Ki evett ebből a lekvárból? Kérdezte a mamám, amikor hazajött, és meglátta a felbontott üveget. Ira! Feleltem röviden és bátran. Anyukám erre odament az ágyhoz, megnézte az alvó, lekváros szájú Irát, és elhitte, hogy igazat mondtam. És ma reggel persze, hogy Irocska kapott ki, nekem pedig ide adta anyu a megmaradt lekvárt. No hát ez volt a hazugság haszna. Értitek már? Ezek szerint a hugot kapott ki helyetted, és te még örülsz is ennek, vonta össze a szemöldökét Misutka. Hát nem nagyszerűen kieszeltem? Szerintem nem, húzolott el Igor mellől Stasik. Tudod, hogyan nevezik az ilyesmit? Aljas hazugságnak, bizony! Miért? Ti nem hazudtok itt? Menj innen, csattant fel Misutka. Mi nem akarunk egy padon ülni ilyen, én sem akarok egy padon ülni veletek, állt fel Igor és elment. Aztán Misutka és Stasik is hazaindultak, és útközben megpillantottak egy fagylaltárus sátrat. Megálltak, keresgéltek a zsebeikben, és számolni kezdték, hogy mennyi pénzük is van. Kettőjüknél volt csak annyi pénz, amennyiért egy adag fagylaltot kaphattak. Vegyünk egy adagot, és felezzük meg, ajánlotta Stasik.
Menjünk haza, mondta Misu.

0: csak amiután megvették a fagylaltot. Otthon egy késsel pontosan két részre tudjuk osztani. Gyerünk! A lépcsőházban Irával találkoztak. Hát te miért pityeregtél? Kérdezte tőle Misutka, mert a kislány kisírt szemét látva azonnal észrevette, hogy baj van. Nem engedi anyukám, hogy sétálni menjek, válaszolta még mindig majdnem sírva a kislány. Miért nem engedi? A lekvár miatt. Pedig én nem is ettem meg. Csak Igor rám fogta. Lehet, hogy ő nyalakodta be, és persze, hogy ő bevallotta nekünk. Ne sírj, no! Gyere velünk, és neked adom ebből a fagylaltból az én részemet, vigasztalta Misutka Irát. Én is neked adom az én részemet, ajánlotta fel Stasik. Hát ti akkor mit tesztek? Semmit. Mi már 10 adag fagyit ettünk, lódította Stasik. Bizony, mondta Misutka. Akkor is, nem jobb lenne, ha 3 felé osztanánk? Kérdezte a kislány. Legyen, helyeselt Stasik. Talán még meg is fájdulna a torkot, ha egyedül ennéd meg az egészet. Hazamentek, és 3 egyenlő részre osztották szét az 1 adag fagylaltot. Jaj, de finom, csettintett Misutka a maga részét nyalogatva. Nagyon tudom szeretni a fagyit. Tudod, Stasik, egyszer egy egész vödör fagylaltot ettem meg. Menj már, Misutka! Te mi mindent ki nem találsz, nevetett fel jó ízűen Ira. Ki hiszi el neked, hogy egy egész vödör fagylaltot megettél? Te is. Mert tudod, egészen kicsi volt az a vödör. S nem is vödör volt, hanem inkább vödröcske. Nem nagyobb, mint egy kis pohár. Mint egy fagylaltölcsér.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Beszterinc Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öregasszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öregasszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öregember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki. Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem. Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: A kőkirályfi. Grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a nap anyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját. Tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagybaját. Azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-barra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön? Mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvasagancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi vízforrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka, estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott, 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a kis csikó és a zab. Egyszer volt, hol nem volt, a csikós legelő mellett éldegélt egy aranysárga kis csikó az anyukájával. Takaros kis pajtában laktak, ablakkal, piros tetővel és sok-sok puha szalmával. Az aranysárga kis csikó egész nap a legelőn rohangált, lepkéket kergetett, friss patakvizet ivott, madarakkal barátkozott és a napsütésben hancúrozott. Annyira élvezte, hogy kedvesen volt hazamenni. Az anyukája persze minden este a pajtában várta finom vacsorával és puha fekhellyel, hogy az aranysárga kis csikónak semmire se legyen gondja. A kis csikó minden este szénát vacsorázott, amit nagyon szeretett. Boldogan ropogtatta a finom zöld szálakat, és nagyokat fújtatva szívta be a vacsora illatát. Egyik este, amikor a fáradt és csatagos kis csikó hazaért, és várta a finom vacsorát, keserűen csalódnia kellett. Az anyukája ugyanis zabot tett elé. Pergős ropogós zabot, amit minden lovacska nagyon szeret, kivéve a mi aranysárga kis csikónkat.
1: Én ezt nem eszem meg, mondta panaszos hangon. Nem kérem, nem szeretem. Szénát akarok!
0: Hiába csitítgatta az anyukája, hogy minden lovacska szokott zabot enni, a kis csikó nem állt kötélnek.
1: Akkor én inkább nem leszek lovacska. Világgá megyek is, keresek más barátokat, ahol majd nem kell zabot ennem,
0: kiáltotta, és nyakába vette a világot. Szomorúan bandukolt. Messze elhagyta már maga mögött a csikós legelőt, amikor egyszer csak hangos kotkodácsolásra lett figyelmes. Lenézett a lába elé, és mit látott? Egy egész baromfi családot. Egy tarajos kis kakast, egy kendermagos tyúkocskát, és egy csapat pejhes kis csibét.
2: Hát, te mi áradban? Kérdezte a kis kakas.
1: Eljöttem otthonról, mert nem akarok többé lovacska lenni, felelte a kis csikó.
2: Gyere velünk, mondta a kakas. Jó helyed lesz nálunk. Van egy kis ólunk, megetetünk kukoricával. Ihatsz az itatónkból, és velünk maradhatsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis csikó nagyon megörült, de amikor odaértek a baromfi család ólához, elkeseredett.
1: Hisz én ide be se férek, mondta szomorúan, aztán megköszönte a kedvességet, és tovább indult.
0: Bandukolt tovább, amikor egyszer csak neszezésre lett figyelmes a fák ágai között. Oda pillantott, és mit lát? Egy egész bolyhos fülű mókus családot.
2: Hát te, miért kószálsz errefelé?
0: Kérdezte a mókus papa. A kis csikó meg elsírta bánatát, hogy nem akar többé lovacska lenni, mert nem szereti a zabot.
2: Egyet sem búsulj, kiskomám, mondta mókus papa. Gyere el az odunkba, ott majd kapsz egy csomó finom magyarót.
1: Hol van az odutok?
0: Kérdezte a kis csikó, mire a mókus papa a fa tetejére mutatott.
2: Itt fenn, mi?
0: A kis csikó megint nagyon elszontyolodott, hiszen ő nem is tud fára mászni. Megint megköszönte a kedvességet, és tovább indult az erdő széle felé. Amikor kiért a tisztásra, egy szép tiszta vízű tavat pillantott meg, és akkor jött rá, mennyire szomjas. Lebaktatott a partra, ahol jó ízűen szürcsölgette a vizet, és egyszer csak hangos hápogás ütötte meg a fülét. A tó közepén ott úszkált egy egész kacsa család, a kacsa papa, a kacsa mama és a kis kacsák. Hívták, hogy tartson velük. Gyere velünk, kis csikó, adunk neked halacskát, megmutatjuk a fészkünket, és addig maradsz, ameddig csak szeretnél. A kis csikó lassan ingatta aranyszínű fejecskéjét, és azt mondta.
1: Nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, de én sajnos nem tudok úszni.
0: És elbaktatott. Szép lassan beesteledett, és az égre felkúszott az ezüst színű hold, ami csak úgy ragyogott. A kis Csikó viszont nagyon fáradt volt, nagyon éhes volt, és nagyon fázott is. Eszébe jutott a kis pajta, ahol az anyukájával élt.
1: Lehet, hogy mégiscsak haza kéne mennem, gondolkodott. Ott meleg van, puha a szalma, és beférek az ajtón. Csak a zab ne lenne, sóhajtott.
0: Egyszer csak halk zörgést hallott a háta mögött, és amikor odapillantott, két villogó szempárt látott. Gyere velünk, kis Csikó, súgta mézesmázos hangon a farkas. Megmutatjuk a kis lakunkat, aztán jót vacsorázunk.
1: Belőlem aztán nem eztek, kiáltotta a kis Csikó, azzal nekiíramodott, ahogy csak a lába bírta, és meg sem állt hazáig.
0: Otthon aztán az anyukája nyakába vetette magát, bocsánatot kért, majd így szólt.
1: Hol az a zab, anyukám? Rájöttem, hogy itt van a világon a legjobb dolgom, és mégis inkább lovacska szeretnék lenni.
0: Az anyukája pedig nagyon megdicsérte, összecsókolta, és a kis család a mai napig ott lakik a takaros kis pajtában, a csikós legelő mellett, ahol a kis Csikó nagyokat szaladgál. Egyszer még te is találkozhatsz vele.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk

0: A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka.
1: Köszönöm, jól telt.
0: Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél.
1: Legyen, ahogy akarod, válaszolt szűkszavúan a vidra.
0: De mond csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, s ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üdes gyomor

hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte-törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudnál segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni. A róka repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire fel kell a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz, füllentette a vidra. De jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú, kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség, nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra móresre tanította a rókát.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A béka király. Hol volt, hol nem volt, élt egy király, kinek olyan gyönyörű leánya volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A világ minden tájékáról jöttek a kérők, de őt bizony egyik sem érdekelte. A király kisasszony napjait a palota melletti tónál töltötte. A nagy hársfa alatti kútnál ücsörgött naphosszat, olvasott, vagy aranygolyójával játszadozott. Ám egy napon túl magasra dobta fel a labdácskáját, nem tudta elkapni, és az beleesett a kútba. A golyó leért a kút fenekére. A királylány fölé hajolt, de bizony nem látott semmit. Olyan mély volt. Szomorúan leült hát egy padra, és sírva fakadt. Ám akkor hirtelen megszólította valaki. Miért búsulsz, kedves király kisasszony? Még a kút mélyén is hallani keserves sírásod. A király kisasszony felkapta a fejét, körülnézett, de nem látott senkit. Egyszer csak egy kövér varangyos békára lett figyelmes, aki éppen a kút falán mászott fel. Te szóltál hozzám az imént? Kérdezte tőle. Bizony én, felelte a béka. Mégis mi bánt, hogy ilyen szomorúan sírdogálsz? Az aranygolyócskám, hüppögött a király kisasszony, beleesett a kútba, talán már

0: Sosem látom viszont. És ha azt mondanám, hogy én felhozom neked, mivel hálálnád meg? Kérdezte tőle a varangyos. Megkaphatod drága köveim, ékszereim, a fenséges ruháim, de még az aranykoronám is. Odaadom mindenem, amim van, kérhetsz tőlem bármit. Nem kérek én egyebet, csak hogy a játszópajtásod lehessek. Egy asztalnál, egy tányérból együnk, az ágyadban együtt heverészünk. Ha megígéred, s betartod, beugrom a kútba, és felhozom a játékod, mondta a béka. A királylány nagyon megörült, hogy visszakapja játékát, így hát belement a varangyos alkujába. Úgy lesz minden, ahogy csak szeretnéd. Ám eközben magában azt gondolta. Na persze, még hogy játszópajtások, mi ketten, hisz ő itt él a leveleken. De a béka már le is úszott a kút mélyére, s egy pillanat múlva elő is bukkant, szájában a királylány aranylabdájával. Odaadta a lánynak a golyót, az felkapta, és már futott is vele haza a palotába, hátra sem nézett a csúf békára. Másnap a király és lánya éppen a főasztalnál ebédelt, mikor valaki kopogtatott az ajtón. Kedves királylány, engedd be pajtásod! Habár nem sok kedve volt, de apja parancsára a lány végül kinyitotta az ajtót. De egyből be is csapta, mikor meglátta, hogy a béka az. Ki volt az? Ki nem kívánt vendég nálunk? Kérdezte az öreg király. Hagyja, édesapám, csak egy ronda varangy volt az. És miért keresett téged, kedves lányom? A lánynak nem volt választása, elmesélte hát az egész történetet az apjának. Éppen befejezte, mikor a béka újra bekopogtatott. Kedves királylány, nyiss ajtót! Hát nem tartod be, mit tegnap ígértél? A lány legszívesebben elbújdosott volna, de apja rászólt. Az ígéretet bizony be kell tartani. Menj ajtót nyitni. A király kisasszony, mivel mást nem tehetett, beengedte a békát. Az pedig egy szempillantás alatt fel is ugrott a székre, majd az asztalra. Nem érem el a tányért, told közelebb, kedves barátném, kérte a béka. A lánynak nem volt választása, megosztotta tányérját az újdonsült játszópajtásával. Mikor a béka jól lakott, így szólt a királylányhoz. Elfáradtam, kedves királylány, vigyél a szobádba, s fektess a párnádra. A király szigorú arcot vágott. A bajban segített, s te így hálálod meg? Így hát a lány kénytelen kelletlen, de felvitte az állatot a szobájába. Azonban az ágya helyett a sarokban fektette le. Azt ígérted, az ágyadba fektetsz, itt nem kényelmes, mondta a béka. Ezért hát a királylány megfogta a békát, és az ágyára tette. De most már nyugton légy! A béka bemászott a pihe-puha sejemtakaró alá, és hirtelen nyoma veszett. Helyette pedig ott ült az ágy szélén egy csillogó szemű daliás királyfi. A királylány azt sem tudta, hova nézzen, milyen varázslat ez. Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány megátkozott és békává változtatott. Csak te oldhattad fel a varázslatot, szépséges királylány, mesélte történetét a királyfi. Újra megkérdezem hát, feleségül jössz hozzám, s leszel pajtásom egy életen át. A király kisasszony megörült a lánykérésnek, s igent mondott nyomban. Országra szóló lakodalmukat még aznap meg is tartották. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött telemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sűncsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sűnuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb alc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sincsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak, indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába, de aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

Énekeljetek ti is velem, hogy a hangunkat hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, én nagyon-nagyon sokszor szoktam álmodni, szerintem ti is egyébként. Szoktam jókat is, rosszakat is, mindenfélét, hogy a következő dal szóljon az álmokról.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A kutya meg a szamár. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: A szamár megirigyelte a kutya jó módját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja. Neki meg csak a kóró, meg a füstje jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdaszunk? Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár, majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonfordált, két lábra állt, a farkát billegette, a lábát nyújtotta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, s a porolópálcával kiverte. A szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicsérete. Itt a vége, fuss el véle!
1: A kutya meg a szamár című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na,

0: ham egy túrós. Lenge, mint a tavaszi szellő, ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az Akilleszina. És azt mondta, kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát. Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát. Így szavalt a nagy darab, kövér, fájos lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
1: Ó, megmentöm!
0: Sóhajtotta.
1: Ide azt a soványító palacsintát!
0: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember. Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot. Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát. A palacsintát felerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére. Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
1: De hogyan?
0: Rémüldözött Kriszti király kisasszony. Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő. Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
1: Én innen többé le nem megyek,
0: mondta neki keseredetten.
1: Húzzatok föl még egy palacsintát!
0: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros! Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros. Megy ez, kérem, vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát. Rajta, Kriszti király kisasszony! De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
1: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
0: Ordította.
1: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő, vágjatok 25-öt a háta végére. Még hogy soványító palacsinta.
0: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Akilleszinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta. Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt. Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl is kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta, mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejed fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, míg jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak. De mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza! Szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért évettek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
2: Csukás mesedádió.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép I betűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt hetet, rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, s amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír. Csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét? Csapta össze a tenyerét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól.
1: Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz, ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre.
2: Jó munkát, Erzsóka! Mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
1: Hogy is, hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás í sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázs igét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák.

van befestve, udvara a boltnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!